még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

ott van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálat indul a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtokot megszerző alapítványnál. Változatos végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek az új országgyűlés képviselői. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos beadványt kezelt a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedden reggel, ma reggeltől folytatódnak azok a munkálatok, amik a 38-as számú főútvonal forgalmát érintik. 4 nappal ezelőtt már a felmarás végeztek a szakemberek, viszont ma reggeltől megkezdődik 7 órától a jelzőre jelzőtársas irányítása a 38-as főútvonal Tisza-Nagyfalu és Virányos között. Mintegy 3,5 kilométeres főútvonal szakasznak az aszfaltozási munkálatok idejére váltakozó irányba halad a forgalom a jelzőrök irányításával, és vágányzár van jelen pillanatban már, ami érinti a vasúti közlekedést Szerencsés Nyíregyháza között. Vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, ezzel is számoljanak, tehát sűrű forgalom, ami a buszokra vonatkozik, és nagyon sok munkaterület van, ahol helyreállításokat végeznek a vármegyék területén, és nagyobb figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek. Köszönöm, további balesetmentes jó utat, szép napot!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Gyors és alapos felülvizsgálatot indít az új Tisza kormány a Lázár János kuratóriumi elnöksége alá tartozó Jövő Nemzedék Földje alapítványnál, amely a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok mellett jelentős állami vagyont szerzett meg. Bóna Szabolcs újonnan felesküdött agrárminiszter a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon bejelentette, hogy tüzetesen átvizsgálják az alapítvány alá besöpört állami cégeket, így a milliárdos profitot termelő ATEV fehérje feldolgozót, valamint a büntetés végrehajtástól átjátszott földterületeket is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az eddigi politikai propaganda helyett szeretnék felszabadítani a szakmai érdekképviseleteket, a jövőben pedig non-profit alapokra helyeznék a megkerülhetetlen mezőgazdasági szolgáltatásokat. Változatos végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek a megalakult új országgyűlés képviselői, akik közül a többség felsőfokú oklevéllel büszkélkedhet. A legnagyobb diploma halmozó a Tiszás Rák Richárd, aki 8 oklevelet szerzett, míg a szakterületek közül a jogi és a közgazdasági képzések a legnépszerűbbek a honatják körében. A parlamentben több egyedi szakma is képviselteti magát, így órás sörgyártó és dízelmozdony szerelő is ül a padsorokban, míg 6 képviselő kizárólag érettségivel rendelkezik. A nyelvtudás terén az angol a legelterjedtebb 160 beszélővel, de olyan különleges nyelveket is találni a palettán, mint a kazah, a japán vagy a lovári, miközben 3 képviselő 4 idegen nyelvet is beszél, 25-en viszont egyet sem. Már gőzerővel szervezik a Tiszás tusványos Erdélyben, miután lapinformációk szerint július 28-a és augusztus 1-e között a székelyföldi Homoród fürdőn rendezik meg a közösségi párbeszéd tábort. Kátai István, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget alapítója elmondta, hogy egy teljesen alulról szerveződő, nyitott és ingyenes rendezvényt hoznak létre, amely alternatívája kíván lenni a hagyományos Tusnád fürdői szabad egyetemnek. A szervezők több ezer résztvevőt várnak az új közösség térbe, ahol a sajtó képviselői is korlátozások nélkül dolgozhatnak majd, miközben az eredeti 35. tusványos a tervek szerint július 21-e és 26-a között várja az érdeklődőket. Szabályos, de nem a megszokott eljárás szerint történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése, közölte az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Répási Róbert elmondta, Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kérvények aláírását, így az idő szűkössége miatt elmaradt az a miniszteri előterjesztés, amely a tárca vezetői javaslattól való eltéréseket mutatta volna be. A volt államtitkár nem kívánta kommentálni Magyar Péter feltételezését, miszerint Varga Judit minisztert szándékosan megtévesztették volna. Ugyanakkor jelezte, az eljárásban a fókuszt a súlyosabb Hunia ügy vitte el, így K. Endre kérvénye akkor kisebb jelentőségűnek tűnt. Répási Róbert hozzátette, az államfőnek nincs írásbeli indoklási kötelezettsége. Több mint 2500 közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági beadványt kezelt tavaly a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelyek túlnyomó többsége a számlázással és az elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatai szerint a tavalyi évben beérkezett panaszok több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette, de a vízi közmű, a földgáz és a hulladék gazdálkodás területéről is érkeztek kérelmek. A kormányhivatalok közel 600 esetben indítottak eljárást, és 157 döntés állapította meg a jogsértést. A hatóság emlékeztet, a panasz esetén először mindig a közszolgáltatóval kell megkísérelni a vitásügy rendezését. Óriási anyagi terhet jelent a családoknak az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése, mivel a korábbi néhány száz forintos önköltség helyett idén már turnusonként átlagosan 60 ezer forintot kell fizetni a piaci alapú helyekért. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője elmondta, hogy a kieső állami kapacitások miatt 10 000-es nagyságrendű új kereslet jelent meg a piacon, ami felgyorsította a foglalásokat. A szakértő egyúttal óvatosságra inti a szülőket, mivel a megnövekedett igények miatt megjelentek a piacon a nem legálisan működő, színes weboldalakkal megtévesztő, komoly biztonsági kockázatot jelentő táboroztatók is. Aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és a járművezetők elleni erőszak. Idén az első 4 hónapban már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira a tavalyi 41-jel szemben. A vasúti terület a leginkább érintett 54 esettel, míg az autóbuszos ágazatban 15 sofőrt ért inzultus, a legtöbb támadás pedig Pest vármegyében történt. A vállalat zéró toleranciát hirdet, minden esetben feljelentést tesz, és a biztonság fokozására újabb testkamerák beszerzését készíti elő, valamint szorosabban együttműködik a rendőrséggel is. Nincs kapcsolat az asszály és a jégkármérséklő rendszer működése között, cáfolta meg a terjedő összeesküvés elméleteket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 986 talajgenerátorból álló jégelrendszer ezüst jodid légkörbe juttatásával kizárólag a jégszemek méretét csökkenti a zivatar felhőkben, a csapadék mennyiségét azonban nem befolyásolja. A statisztikák szerint a beruházás bevezetése óta 44%-kal csökkentek a jégkárok az országban, a tartós szárazság miatt pedig idén a generátorokat is rekord keveset, az első hónapban mindössze 8 napon át kellett üzemeltetni. 32. alkalommal jutott fel a Montaveres csúcsára Kamirita Sherpa nepáli magashegyi vezető, amivel tovább javította saját világrekordját a világ legmagasabb hegyének megmászásában. Az 56 éves Sherpa egy nemzetközi expedíció vezetőjeként érte el a 8848 méter magas csúcsot, amelyet először 1994-ben hódított meg, és azóta szinte minden évben feljutott a világ tetejére. A tavaszi szezonban a női rekord is megdőlt, Sakpa Sherpa ugyanis 11. alkalommal teljesítette a távot, miközben a nepáli hatóságok idén rekordszámú 492 mászóengedélyt adtak ki a külföldi hegymászóknak. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés és ok sincs a pánikra a szomszédos Arad megyében regisztrált hantavírus fertőzés miatt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán kiemelte, hogy nincs ismert magyar fertőzött, és ez a betegség a Covid-dal ellentétben nem terjed könnyen emberről emberre, hanem elsősorban rákcsáló ürülékével, vizeletével, szennyezett por belélegzésével kapható el. A megelőzés érdekében a tárca vezető a rákcsáló mentesítést, az élelmiszer zárt tárolását, valamint a szennyezett helyiségek száraz söprése helyett a nedves, fertőtlenítős takarítást javasolja. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését az új oktatási és gyermekügyi minisztériummal a pedagógusok szakszervezete, amely a kongresszusán részletes követeléslistát fogalmazott meg. A szervezet üdvözölte az önálló tárca megalakulását és azonnali intézkedéseket sürget a nevelést oktatást közvetlenül segítők bérfejlesztése, az adminisztratív terhek csökkentése, a munkáltatói jogok intézményvezetői szintű visszaállítása, valamint a tanfelügyelet kivezetése érdekében. A PSM mellett javasolja a tankönyvrendelés felszabadítását, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, szeptembertől pedig egy teljesen új nemzeti alaptanterv kidolgozását célzó tárgyalások elindítását. A 2026-os költségvetés valós helyzetének feltárására és átfogó beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök. Kármán Andrásnak azt a fiskális környezetet kell felmérnie, amely alapján pontosan meghatározható, hogy mely területeken lesz szükség módosításokra a büdzsében, mivel a kabinet álláspontja szerint a felelős gazdaságpolitikát kizárólag átlátható és valós adatokra lehet építeni. Közel 1 millió idős ember él mély szegénységben Magyarországon, a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között pedig több mint 100-szoros a különbség. A nyugdíjasok országos képviselete szerint a helyzet nem tűr halasztást, ezért azonnali nyugdíjkorrekciós program elindítását várják az új kormánytól. Pap Katalin alelnök kiemelte, hogy a 2012-ben kivezetett vegyes indexálás óta a nyugdíjak nem követték a gazdasági fejlődést, ami a bér nyugdíjolló drasztikus nyílásához és az idős elszegényedéséhez vezetett. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatók felhasználását, valamint a való és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja. A profitorientált működés helyett a végrehajtói rendszer teljes államosításáról és non-profit tételéről tárgyalt a kormány, miután a statisztikák szerint csaknem 2 millió embert érinthet valamilyen végrehajtási folyamat. Jelenleg több mint 670 ezer ügy van folyamatban, és több mint 1 millió 250 ezer eset minősül nem aktívnak, de lezáratlannak. A kabinet döntése értelmében az igazságügyi tárcának július közepéig kell elkészítenie az új, államilag ellenőrzött struktúrát célzó törvényjavaslatot, emellett a kormány kezdeményezi a TISZA frakciónál a kilakoltatások azonnali felfüggesztését. Magyar Péter miniszterelnök nyilvánossá tette K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. A kormány főbemutatta a kormány.hu/igazságtétel oldalon is közzétett dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az igazságügyi minisztérium eredetileg nem támogatta a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök azonban megváltoztatta a miniszteri felterjesztést, és a pápa látogatásra való tekintettel elnöki kegyelemben részesített a férfit, amelyet Varga Judit miniszter végül ellenjegyzett. Magyar Péter hozzátette, az akkori államfő összesen 10 esetben fordította meg a minisztérium negatív felterjesztését, így a budaházi György féle Hunnia per vádlottjai esetében is. A felszámolások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek, miután az igazságügyi minisztérium megkezdte az ehhez szükséges törvényjavaslatok előkészítését. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi magyar rendszer a NER egyik legsötétebb és legátláthatatlanabb vagyonosodási területévé vált, ahol az eljárások végén rendre ugyanazok a kormányközeli cégek jelentek meg nyertesként. A tárca által kidolgozott új szabályozás elsődleges célja, hogy a jövőben egy teljesen átlátható, ellenőrizhető és szigorú bírósági felügyelet mellett működő rendszer zárja ki a visszaéléseket. Azonnali és országos intézkedést indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására a lakosság egészének védelme érdekében. A vizsgálatok szerint a veszélyes kőzúzalék legalább 3 megyében több száz helyszínen jelenhetett meg az elmúlt időszakban, ezért a kabinet egy tárca közi aszbeszt munkacsoportot hoz létre a fertőzött területek feltárására és a felelősségi viszonyok tisztázására. A hatóságok a probléma gyökerénél is beavatkoznak, így a szakemberek már vizsgálják az Ausztriából érkező gyanús szállítmányok teljes felfüggesztésének jogi és gyakorlati lehetőségeit. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásainak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A labdarúgó NB1-ben a negyedik helyen végzett Debrecen mindenképpen szeretné, ha Dzsudzsák Balázs a klub játékosa maradna a következő szezonban is. Bogdán Ádám sportigazgató kinyilvánította, hogy a vezetőség számít a csapat ikonjára, aki a befejeződött idény mind a 33 bajnoki mérkőzésén pályára lépett. A hosszabbítási szándékot annak ellenére megerősítették, hogy a távozó spanyol Sergio Navarro utódját, a klub új külföldi vezetőedzőjét csak a következő két héten belül jelentik be. Ígéretet kapott Bódog Tamás a labdarúgó NB1-ben 9. helyen végzett Nyíregyháza Spartacus vezető edzője a klub tulajdonosától, hogy kulcsemberek távozása ellenére is ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre. Az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, elégedett a tavaszi szezonnal, a játékosok hozzáállásával és a megszerzett pontokkal. Bódog elárulta, hogy mentálisan is erős futballistákat keresnek a keret megerősítésére. A Spari pedig június 18-án kezdi meg a felkészülést, amelynek részeként Ausztriába utaznak edzőtáborba. Sikeres műtéten esett át Madridban Jovana Jovovic, a DVSC Schaffler átlövő irányítója, akit egy neves spanyol specialista operált meg. A Loki tájékoztatása szerint a Mosó-Magyaróvár elleni Magyar Kupa elődöntőben súlyos válsérülést szenvedett játékost artroszkópos eljárással műtötték, így a beavatkozás során nem kellett felvágni a vállát, ami jelentősen felgyorsíthatja a rehabilitációt. A szerb válogatott kézilabdázót a műtét napján ki is engedték a kórházból, és bár a teljes felépülése így is várhatóan 4-5 hónapot vesz igénybe, Jovovic optimistán és jókedvűen üzent a szurkolóknak, hangsúlyozva, hogy a hazatérése után azonnal megkezdi a munkát, és a korábbinál is erősebben fog visszatérni a pályára. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél több felé élénk lesz, a legmelegebb délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
4: Csak

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig Japánba utazunk. Egy tök érdekes dolgot hoztam nektek. Ott elszaporodtak egyébként a medvék, és nem csak Románia híres erről, hanem Japánban is problémát okoz. Tavaly például 200 ember sérült meg medvetámadásban, 13-ban pedig sajnos életüket is veszítették. Rengeteg a turista a térségben, ők is pánikolnak, a helyi falvakban élők is szintén féltik a saját épségüket, és a hadsereget is bevetették már, de valahogy ez sem segített, úgyhogy most egy extrém megoldást hoztak, és létrejött a robot szörnyfarkas, vagyis a Monster Wolf.
2: Ez addig egyébként ijesztően hangzik, amíg így Gabi elmondja. De mi láttuk a videót is, és innentől kezdve már csak kuncogni tudunk rajta, mert hát a robot szörnyfarkas az úgy néz ki, mint amikor, nem is tudom, Nakajima Bashi bemegy a garázsba, és akkor így elkezdi az összes meglévő, megmaradt cuccból
1: meg valamit össze. Az elmúlt 30 évből, amiket nem dobtak volt ki, hogy jó lesz az.
2: Igen,
1: még valamire.
2: Itt van egy ilyen kis kocsi, tudod, ez a nem tudom, amivel lehet szállítani.
1: Ez lesz a láb.
2: Ez lesz a láb, mert ilyen négykerekű valami kis kocsin áll, egyébként egy olyan, mint egy hintaló, csak mozog a feje, tehát az is egy kis elejtezett.
1: Kellene
2: valami.
1: Még egy teljes láda. Oké, az is megvan.
2: Megvan. Van valami kék villogó, megtaláltam még egy rendőrautóról esetre, tegyünk rá egy kék villogót. Hátul.
1: Meg valami prizmát is.
2: Igen, hangszóró, az megmaradt a régi hangfalból, azt is rá ez
1: kell. Hát az olyan hangszóró, ez a hangos bemondó, ami régen a strandon volt a 80-as években.
2: Mindjárt megmutatja, hogy hogy szól, milyen félelmetes hangja van, és japánul miket kiabál, hát nyilván nem japánul kiabál, csak olyan magas frekvenciával. Hát mi nem nagyon ijedtünk meg tőle, egy ilyet meglátnánk a természetben, azt mondanánk, hogy ez meg mi. De tudod mit? Szerintem még az erdélyi medvék is kiröhögnék. Tehát lehet, hogy a japán medvék elszaladtak tőle, meg az őzikék, meg a vaddisznó, meg ilyesmi, mert szirénázik, meg mindent csinál, meg villog a szeme pirosan. Tehát egy vérfarkas, vagy brutális.
1: Jó, emberi szemmel valóban nevetséges, bár az. Egyébként a cikk az úgy írja, hogy egy ilyet, ha az ember meglátna, is összerezdülne. Hát mi megláttuk, de nekem.
2: Nem tudom. Lehet, hogy egy ilyen 4 éves ettől még megijed, de szerintem az 5 évesek ennél már komolyabb rajzfilmeken nőnek.
1: A rekezizmok azok megrezdültek, de mutatjuk a hangját. Olyan, mint egy rendőrjárőr egyébként itt a naplementében, mert villog is, meg hangszóró van rajta, és pásztázza a területet, és tehát, hogy igazából van rajta egy ilyen bunda is, tehát hogy látszik, hogy ilyen farkas alakot akartak neki adni. A feje az, még azt mondom, hogy egészen hasonlít is, az úgy félelmetes.
2: Mozog balról jobbra, tehát semmi igen. Tudatosság nincs benne, hanem ez az igazi, mint annak idején a nagy áruházakban volt a 80-as években, felültél a hintalóra, bedobtad a 2 forintost, és alattad mozgott. Na, ez körülbelül...
1: Na, ez onnan van. Igen, ez csak bezárt a skála.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot mindenkinek, sportolgassunk. Laci már is hozta a végtelen sportlistát, egy A8-as.
3: Igen. Nem, hát nem olyan végtelen. Egyébként jönnek-mennek ilyenkor a játékosok, edzők. Megkezdődött az átigazolási időszak tulajdonképpen a labdarúgó élvonalban, és tegnap bejelentette a Kisvárdai Subka Attila lesz a csapat vezető edzője. Ugye Révész Attila irányította a csapatot, miután átvette Gerlicki Mátétól, ugye sportigazgató is Révész Attila, de ő fejezte be a szezont. Azt mondta, hogy szeretne sokkal több időt tölteni a családdal, a csapattal. Nyilván ezt a két pozíciót együtt azért nem egyszerű betölteni. Így aztán az a döntés született, tárgyalt külföldi szakemberekkel is, volt, ha jól emlékszem, Dániából volt spanyol vonal, de az a döntés született, hogy végül házon belül megoldják az edző kérdést, és Subka Attila, aki az akadémiát irányította, és volt már korábban a Kisvárda vezetőedzője, ő lesz a vezetőedző, a segítője pedig az a Törtei Tamás, aki az NB3-as csapattal bajnok lett, mert hogy a Kisvárda 2-vel bajnokok lettek. Úgyhogy ők megoldják házon belül, és azt mondta, hogy a játékos keretben is nagy valószínűség szerint úgy lesznek változások, hogy a második csapatból sokan fellépnek majd az első csapatba.
2: Akkor most a Kisvárdának van egy NB2-es csapata is.
3: NB3-as, meg egy
2: NB1-es. De most már lesz NB2-es?
3: Nem, mert nem juthat fel, ugyanis a szabály szerint hiába nyerte meg a bajnokságot a második csapat, az NB1-es csapatok fiók csapata nem indulhat az NB2-ben.
2: Aha, így és aztán, akkor a következő?
3: Aki így aztán a második helyezett játszhat majd osztályozót, a második helyezett pedig a DEA. Az a Deac, amely nagy csatában van a Cigánddal a második hely megszerzéséért, és hétvégén vasárnap dől el, hogy a Deac vagy a Cigánd lesz. Na a második.
2: Ja, mert a Deac nem fiók csapat.
3: A Deac nem külön fiók csapat, így van, okos. Az a DVSC 2, mert van ugye a Debrecennek is második csapata. Így aztán a Deac jelen pillanatban, ha jól emlékszem, egy góllal lőtt többet, mint a Cigánd, tehát a gólkülönbség rangsorol a kettejük között, óriási csata lesz a hétvégén. A Kisloki játszik, ha jól emlékszem, a Cigánddal, a Deac az pedig a Nyíregyháza 2-vel, tehát az Pari 2-vel. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez az utolsó forduló. A Dóczi utcai sportkampuszon Debrecenben egyébként ingyenes lesz a Deac Nyíregyháza meccs. Azt szeretnék, hogy minél többen buzdítsák majd a fekete-fehéreket, és hát utána jön még az osztályozó, és úgy.
2: Na jó, a Nyíregyháza akkor szintén nem tud.
3: A Nyíregyháza 8. helyen áll jelenleg, ugye a második csapat nagyjából ebben a pozícióban is marad, nem osz, nem szoroz már az Pari szempontjából, hogy mi lesz az eredmény, de hát nyilván ott is szeretnének szépen szerepelni. Úgyhogy nem feltartott kezekkel lépnek majd pályára, de a nagyobb tét az a Deasznál lesz, és hát sok nyíregyházi kötődésű játékos is van a Deasznál, Spitzmüller István vagy a vezetőedző is szintén játszott a Spariban is, úgyhogy azért lesznek ismerősök, és ez egy pikáns meccsnek ígérkezik ilyen szempontból, és mondom, a másik ágon meg, ha jól emlékszem, akkor a Kislokival játszik a Cigánd, tehát ott meg a debreceniek törhetnek kis borsot majd a cigándiakorra alá, hogy segítsék esetleg a másik debreceni csapatot. Prikás lesz ez a mérkőzés. Ha már a Lokit említettem, akkor ott viszont tegnap bejelentették, hogy két héten belül eldől, hogy ki lesz az új vezetőedző. Ugye Sergio Navarroval nem hosszabbítottak szerződést, pedig jól szerepelt a csapat, de nem tudtak megállapodni, és két héten belül kiderül, hogy ki irányítja majd a debrecenieket. Alakul a keret mindegyik csapatnál, Nyíregyházán is most már azért egyre több olyan tárgyalás van, ami a keret megerősítését illetve zajlik, illetve hát vannak távozók is, lejáró szerződésű játékosok, illetve akikkel nem biztos, hogy hosszabbítanak, úgyhogy ez ilyen szempontból egy érdekes sorozat lesz majd.
2: Tegnap is volt mérkőzés.
3: A következő időszakban. Így van, mert hogy kosárlabda mérkőzés zajlott, mert hogy a Nyíkse a Békéssel játszott, és 88-83 lett a
2: végeredmény. Az első fél időben voltam ott, nagyon kemény mérkőzés volt, teljes mértékben elhúzott a Békés, sokkal agresszívebb, keményebb volt, néha durvák is voltak, ezt a játékvezetők nem mindig honorálták, és 10 ponttal is elmentek, aztán a másik fél időre eljöttem, mert már elég fáradt voltam, viszont
3: és utána fordított a csapat
2: is.
3: Erre szokták azt mondani, és foci nyelve kihúzták, vagy megvan, hogy ki volt a fék a csapatban.
2: Igen, úgy jöttem el a kispadot, lepacsisztam szünetbe, és mondtam, hogy na akkor elmegyek, mert lehet én vagyok a fék, vagy valami.
3: És bejöttem. Ha jól emlékszem, akkor a hónap utolsó napján pedig megint lesz majd Nyíkse piknik, mert hogy ez egy hagyományos rendezvény már, ahol
2: streetball piknik,
3: ahol egyébként számos show elem szokott lenni, de igazából a legfontosabb mondandója, meg egy ilyen évzáró bulit tulajdonképpen.
2: Igen, meg hát nyilván nem csak nyiksések jelentkezhetnek. Nyíregyházán, ott a Fokos utcán van egy szabadidő park, és természetesen ott várnak mindenkit, aki a streetballra jelentkezik, hiszen vannak ajándékok, érmek több kategóriában, úgyhogy mindenki tud bátran jelentkezni, független attól, hogy most nyiksés vagy nem, de egyébként ez egy nyiksé családi nap is.
3: Így van. Tehát ez egy streetball piknik.
2: Egy tömegsport.
3: Előtte pedig most hétvégén bringa piknik lesz, mégpedig Nyíregyházan a Kossuth térről rajtol majd el a mezőny, és Tokaj a cél. Onnan vissza is lehet tekerni, és még lesz egy tokai hegykerülő szakasz is, tehát ha valaki belehúz, akkor összesen akár 90 kilométert is tekerhet aznap, de ha valaki nem akar csak Tokajig elmenni, akkor vonattal nyugodtan visszajöhet. Ezzel kapcsolatban fontos információ, hogy 9 óra 39 perckor lesz a rajt Nyíregyházan a Kossuth téren, és nagyjából 10 órára ér ki a mezőny a Tokaji útra, a kerékpárútra. Rendőri felvezetés és félpályás útlezárás lesz az alatt a fél óra alatt, tehát ott a Mező utca környékén, úgyhogy kérik az autósok türelmét, de egyébként ez mindig egy jó hangulatú esemény szokott lenni, és úgy tűnik, hogy az időjárás is kedvező lesz. Hát hiába volt kedvező az időjárás, meg az eredmény a Honvéd Vasas mérkőzésen, ahol eldőlt, hogy a Honvéd biztosan feljut ugye az élvonalba. Hát olyan szépen zrikálták egymást, és akkor még finoman fogalmaztam a két szurkoló tábor, hogy ezt már azért az MLS is meghallotta, olyannyira, hogy rögtön repkedtek a büntetésre, még fel se jutott a két csapat az NB1-be, de már a büntetést azt megkapták, olyannyira, hogy a Honvéd rasszista és mindenféle bekiabálások miatt zárt kapus meccsel kezdi majd az NB1-es szezonját. Tehát ennél rosszabb, hogy visszakerülsz X év után az NB1-be, végre várod, hogy oj, de jó, és a pehük van majd a sorsolásnál még valami élcsapatot kapnak, mondjuk egy Ferencvárost. És aztán nem láthatja egy néző sem. Úgyhogy ez azért úgy kitolás
2: azok.
3: Igen, de ilyenkor mindig azt mondom, hogy nyilván azoknak a szurkolóknak is el kell gondolkodniuk, akik miatt ez az egész megtörténhet. A Vasast is megbüntették, nekik szektorbezárás volt, felfüggesztett már korábbról, úgyhogy ez is életbe lép. Mindenki azt gondolta, hogy jó, véget ér a szezon, és majd lenullázódik, mert januárban így volt, hogy törölték ezeket a büntetéseket, most úgy tűnik, hogy nem. De hát még a nyár messze van, úgyhogy még nem kizárt, hogy a vége az lesz, hogy mégiscsak lesz egy sztornó, bízunk abban, hogy azért lehetnek majd nézők is.
2: Na jó, köszönjük szépen, Laci, szurkoljunk kedvenceinknek, amíg sportesemények vannak, és természetesen majd hétfőn, vagy hát kedden jönnek az eredmények.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre többször hallani rejtett kamerás dolgokról. Na most a legutóbbi, amivel találkoztam, az egy tanári szobában, egy fadobozba volt elrejtve, egy egri gimnáziumnak a tanáriába. Itt az idegen nyelvi munkaközösség irodájában rejtették ezt el, hangot és képet is rögzített. Ugye a pedagógusok egyébként itt a napi beszélgetéseket, személyes beszélgetéseket, öltözéseket is el szokták végezni. Mikor megtalálták, akkor feljelentést tettek, majd utána kiderült, mert ugye a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóságot keresték meg, a hatóság pedig visszaírta a tanároknak, hogy hát de az igazgató úr kérte meg a biztonsági céget, hogy vizsgáljon ki lopási ügyeket. Úgyhogy a Diri volt az, aki megbízott egy biztonsági céget, akik elrejtettek egy kamerát.
2: Na várjál, de akkor ezek szerint már onnan indult az egész, hogy lopási ügy volt a tanáriban.
1: Igen.
2: Tehát ez volt a kiváltók, az sem egy szép dolog.
1: De az sem, hogy az igazgató tehát, nem szólt arról, bár mondjuk nyilván, hogyha valakit le akar buktatni.
2: Szól, akkor meg igen, akkor meg ez a gáz. De azért egy tantestületben, ha valaki elkezd lopni, azért az is sok mindent elárul.
1: Hány túróródi tűnhetett el?
2: Hát nem csak túróródi, hanem hallottam én olyat, hogy benyúlt a másik táskájába és készpénzt vett ki. És nyilván utána...
1: Biztos csak váltani akar. És le akar szaladni a boltba, csak 20-asa volt.
2: Persze, csak mindenki azt vette észre, hogy úgy eltűnt egy 10-es, egy 20-as a táskákból. És hát nyilván akkor ezt akarta lebuktatni, hogy ki az.
1: Vagy a Diri táskájából tűnt folyton.
2: Vagy onnan, és akkor innentől kezdve meg már jött az, hogy megtudta, hogy éppen milyen véleménnyel vannak a Diriről, mert ezért gondolkodtam, hogy a gyerekeket mit érdekli, hogy mi lesz a dolgozatban? Ráadásul az idegen nyelvi tanszéken, tehát, hogy majd ott angolul, meg németül beszélnek, és vagy hát nyilván a tanáriban nem úgy beszélnek, de hogy nem látja és nem tudja elolvasni a dolgozatot előre.
1: Ne legyünk naívak. A tanáriban teljesen másfajta beszélgetések zajlanak, mint a tanteremben.
2: Így van.
1: Jó?
2: Így
1: tehát,
2: van.
1: A tanárok is emberek, belőlük is kijönnek dolgok. Szerintem az iskolaigazgató pedig minden egyes nap alig várt, hogy hazaérjen. Popcorn, redőny le, igen, és benyomta a mozit. Aztán biztos hallott sok-sok érdekességet. Na, viszont...
2: Mint abban a régi magyar filmben, ahol a ládagyárat figyelték meg.
1: Azt nem ismerem.
2: Nem ismered? Na, abban van az, hogy figyelik a egészséges erotika, az a címe. És figyelik a női öltözőt, bekamerázzák. Hát egy ilyen régi szocialista emléktábla, vagy nem tudom mi van felrakva a falra, és a mögé rakják be a kamerát a szem mögé. És,
1: hát de gondolom, ez olyan film, amikor még ilyen váról indítható kamerák.
2: Ne, hát ez egy régi klasszikus fekete-fehér. De egyébként nagyon jó Koltai Róbert játszik benne, tehát tényleg jól meg van csinálva, és hát egy idő után jönnek az emberek, akik jön a tűzoltó, jön ellenőrizni a berendezéseket, stb., és akkor ülnek bent a tévé előtt, és nézik délután, ahogy a

0: női dolgozók éppen zuhanyoznak és mennek öltözni, és akkor egyre bővül a csapat. Tehát már jön a pártitkár, elvtárs, meg már mindenki csatlakozik hozzá, de végén lebuknak, hogy kiderül ez a turpisság. De kiderült most Csehországban az egyik női foci csapatnál is, hogy ott meg az edző figyelte meg az U17-es csapat játékosait. Ott azért tegyük hozzá, hogy még ráadásul fiatalkorúakról van szó. Úgyhogy őt el is ítélték el miatt. Ő azt mondta, csak tudni akart, hogy milyen a hangulat a csapatnál az öltözőben. Mert
1: ez nagyon rossz duma.
0: Igen.
1: Tehát ezért... Én mindig csak a WC-ben, meg a zuhanyzóban voltam arra kíváncsi, hogy milyen a hangulat, milyen dalokat énekelnek a zuhanyzóban.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó lesz, addig még főzök két kávét, ne aggódj.
2: Igen. És még utána indul a nap.
1: Aztán hát, világít a szemed.
2: Ez a szín. És utána világít, kinek világít még a szemed?
1: A farkasnak például.
2: Na melyik farkasnak?
1: Hát akiket a Japánban a medvék ellen küldenek, ilyen kis robotfarkasok.
2: Ne, Japánban robotfarkasok.
1: Igen, mert nagyon sokan haltak meg Japánban medve támadás miatt, és rettegnek az emberek.
2: Be tudja azonosítani még egy vakmedve is, érted? Hogy
1: láttál körül... már vakmedvét?
2: Hát úgy, hogy aki homályosan lát, vagy nem olyan éles a látása.
1: Ja, beszélgetsz velük, medvékkel suttogó Béla, értem.
2: Tehát, hogyha nem olyan éles a látása, akkor is be tudja azonosítani, az ott egy farkasszerű képződmény.
1: Szerintem sokat fogok vezetni.
2: De sokat is tanulsz, ez a jó.
1: Igen.
2: Nézd meg, Norvi, milyen szépen dolgozik a másik stúdióban.
1: Mit átrak egy másik valamit ott össze-vissza.
3: Igen, hallgatók nem látják, Norbi. Itt a szomszéd fülkében, mi átlátunk egy ablakon keresztül, és azt nézzük, van egy ilyen látvány stúdiónk, ahol Norbi
2: hát egy
3: szerel.
2: Ilyen podcast stúdió, ahol kamerák is, meg ilyen fény is van. És
1: jól csinálod, Norbi, csak itt tovább.
3: Nem hallja, csak szólok.
1: Nem baj.
2: Ilyenkor néz, mint egy malamut kutya. Találtunk egy új csoda fogyókúra fegyvert, és állítólag ez már a 70-es években már tarolt. Tehát csinálták ezt az undorító fogyókúrát. Ez úgy azt jelenti, hogy napi egy üveg bort kell meginni, igen? Napi egy üveg bort, és csak két élelmiszert szabad enni, ez a tojás,
3: igen?
2: Illetve a steak. Igen. Szerintem én így megvagyok. Mondhatsz bármit, de én megvagyok.
3: És ez használ.
2: Állítólag ez használ.
3: Mondjuk azért megnézném majd azt a vérképet egy idő után. Megdőlt ez a hiedelem, hogy egy pohárbor egészséges. Azt mondják, hogy minden alkohol káros.
2: Kettő kell.
3: Igen, igen, de hát...
2: Utána ebédidőre jött rá a bor valódi céljára. Az egyetlen célja az, hogy eléggé berugasson ahhoz, hogy elfelejtsd az egyre növekvő gyomorfájdalmadat. Szerintem én 3 napot bírnék ezzel a...
3: Hát próbáld ki. Na, csak majd szólj nekünk is, hogy most éppen ezt a diétát csinálom.
1: Én azon a héten szabadságon leszek.
2: Maradta mire?
1: Én nem esküszöm. Szeretem a bort, úgyhogy én ezt nem próbálnám ki. Aha.
2: De milyen fogyókúrára esküszöl?
1: Úgy nézel ki, mint aki fogyókúrázik.
2: Jó, de...
1: Vedd fel azt a szemüveget,
2: miért szeretnél? Miért szeretnél?
1: Szeretném, bármit szeretnék, akkor... ami lefogyaszt és csinosabbá tesz.
3: Másképp kérdezzük, volt már olyan, ami hatékony volt, amit kipróbáltál, és nem?
1: Most is feltenném a kérdést, hogy úgy nézem ki, ami hatékony volt. Nem igaz.
2: De te nem vagy kövér, hát most miért mondod azt?
1: Nem, erős a csontozatom.
2: Azt mondta annak idején egy bőrgyógyász, nem Szondi György, aki itt volt a stúdióban, ez a bőrgyógyász már szegény nem él, de annak idején azt mondta, hogy a nőknél 35 év felett minden évben már kell plusz 1 kiló. Tehát azért, hogy feszes maradjon a bőr rajta.
1: Jézusom, mennyi leszek a végére?
3: Én is gyorsan elkezdtem matakozni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Már idén augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Nagysebességű vonatokkal és olcsóbb jegyekkel csábítanák vissza az utasokat Európában. Magyar Péter saját és miniszterei fizetését is jelentősen lecsökkentette. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A jelenlegi kevesebb, mint felére csökken a miniszterelnöki fizetés Magyar Péter legfrissebb bejelentése szerint. A kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy a tervezett bércsökkenés nem csak a miniszterelnöki posztot érinti, hanem a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése is jelentősen mérséklődni fog a jövőben. Magyar Péter a bejelentést a politikusokkal szemben támasztott három fő elvárással zárta, amelyek az emberség, az önmérséklet és az alázat. Már idén augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást a jogosult családoknak, ősszel pedig elindul a nyugdíjas szépkártya program is, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök egy interjúban elmondta, hogy a mintegy 700 000 családot segítő iskola kezdési juttatás mellett a nyugdíjasok 97%-a részesülhet az évi 100 vagy 200 000 forintos szépkártyás támogatásban. A kormányfő kiemelte, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, az ezeket is finanszírozó, korábban felfüggesztett uniós források kifizetéséről pedig a héten írják alá a politikai megállapodást. Nagysebességű vonatokkal és olcsóbb jegyekkel csábítanák vissza az utasokat Európában az elavult és késésekkel küzdő hálózat megmentése érdekében. Az európai vasúti szektor csúcsvezetői a budapesti Transport Research Arénában vitatták meg a problémákat, kiemelve, hogy a legalább 300 km/órás sebesség és az egységes digitális jegyrendszer valós alternatívát jelentene a repüléssel szemben. A megbízhatóság helyreállítása mellett a szektort a kibertámadásokkal és az extrém időjárással szemben is ellenállóvá kell tenni, amire az Európai Bizottság 1,3 milliárd eurós kutatásfejlesztési programot indított el. Nálam megáll a történet a kegyelmi botrányban, jelentette ki Balogh Zoltán református püspök, határozottan tagadva, hogy bárki a kormányból vagy a miniszterelnök családjából kérte volna a közbenjárását. Az egykori miniszter elismerte, hogy a kegyelmet K. Endre feleségének megkeresésére saját maga kezdeményezte és nyomatékosan érvelt mellette a Sándor palotánál, mert úgy érezte, az elítélt megérdemel még egy esélyt. Balogh Zoltán hozzátette, visszautasítja az Orbán család bemártását célzó politikai kommunikációt, ugyanakkor elmondta, hogy 2 éve folyamatosan önvizsgálatot tart az ügyben, mivel korábban nem gondolt a döntés áldozatokra gyakorolt hatásaira. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. A Fidesz politikus volt közlekedési miniszter levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, kiemelve, hogy nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot 2020. júliusa óta. Lázár János hozzátette, hogy sikerült megteremtenie a szervezet konszolidációját, az átlátható működést, valamint a felelőtlen nemzetközi versenyeket helyett az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra fókuszálnia. A szövetség pénteki rendes közgyűlését követően pedig így tisztújítást tartanak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél több felé élénk lesz, a legmelegebb délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt mindenkinek, és lendületes hétkezdést kívánok így kedreggel. 6 óra 17 perc van a mikrofonnál, Olasz Gabi, és beindult a keltető, és egy újabb dolgos hét, ami hát rövidebb a szokásosnál. Én azt gondolom, ezt meg tudnánk szokni, és gondolom a jó időt is, amire egyelőre úgy néz ki, hogy az következő, hát nem túl sokba, de két napba azért így ez is összejön majd. Ma 30 fok lesz magas UVB sugárzással, holnap 33 magas UVB sugárzás nélkül, szóval kijut egyébként így a május végi nyárból, aztán csütörtöktől megint lesz egy enyhülés, akkor már jócskán visszaesik a hőmérséklet, akár 23-24 fokra is, és utána egy ilyen kiegyensúlyozottabb 25-30 közötti állapotok lesznek, úgyhogy most a következő két napban, a maiban, a holnapiban megmutatja időjárásunk, hogy lehet majd még nyár is, és utána pedig kicsit visszább veszi a gyeplőt. 18-19 fok jelenleg egyébként már a hőmérséklet, úgyhogy azt gondolom, hogy aki véletlenül rövidadrágba ment, nem kell aggódnia, mert éppenséggel nem fog fázni. Kánikula okozhat éppenséggel panaszokat, megint rá kell készülnünk arra, hogy a kutya előtt legyen víz, a jószágok előtt legyen friss víz, egyre gyakrabban, úgyhogy erre mindenképpen készüljetek rá, és az SMS, illetve Viber számunkat is jó, hogyha tudjátok, bármilyen információt nagyon szívesen fogadunk, hogyha az a többieken tud segíteni, akár az autózásban, utazásban, 0620 316 3000, és természetesen a jó zenék is itt vannak, például Kamráddal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Számháború alakult ki a költségvetés körül. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt folyik nyomozás a MOL-nál. Kormányzati rekordok felsorolásával üzent a bírálóknak Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Aki mást állít, az hazudik, és vállalnia kell a felelősséget, közölte a Fidesz, visszautasítva a Tisza kormány állításait a költségvetésről. Az ellenzéki párt szerint a korábbi kormány törvényesen és átláthatóan járt el, míg Magyar Péter miniszterelnök szombati interjújában azt állította, hogy a 2026-os költségvetést fedezet nélkül fogadták el, és a hiány elérheti a 7%-ot, ami szerinte felveti a büntetőjogi felelősséget is. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében. A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után indult el az eljárás a péntek reggeli üzemi baleset miatt, amelyben egy ember meghalt, 9 pedig megsérült. Bár a telephelyen komoly tűz ütött ki, azt a tűzoltók még aznap délelőtt eloltották. A MOL elnök vezérigazgatója és a gazdasági miniszter pedig megerősítette, hogy a tragédiának nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Kormányzati rekordok felsorolásával üzent a bírálóknak Magyar Péter miniszterelnök, reagálva a kabinet felállásának gyorsaságát firtató kritikákra. A kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy 1990 óta a mostani kormány alakult meg a leggyorsabban, ráadásul a jelenlegi parlamentben és a miniszterek közöttül a legtöbb nő, és a Tisza kormány hozta meg a legtöbb döntést az első 10 napja alatt. Magyar Péter a közösségi oldalon egyúttal éles vitába szállt Gulyás Gergellyel is, számon kérve a fideszes politikuson Balog Zoltán püspök és a korábbi kegyelmi botrány ügyét. Akár 1 millió forintos bírságot is fizethet az a kerti tulajdonos, aki nincs tisztában a furt kutakra vonatkozó hatályos szabályozással. Bár sokan úgy tudják, hogy 50 méteres mélységi korlátozás nélkül furhatnak, a szakemberek figyelmeztetnek, hogy a határértéket az első vízzáró rétegtől kell számítani, így ha az közelebb van, a munka engedélyköteles. A kérelmeket már a vármegyei kormányhivatalokhoz kell benyújtani, a szabálytalanságokat pedig szigorúan ellenőrzik, mivel a kötelezett az új tulajdonos örökli, ingatlan vásárlás előtt is fokozott óvatosságra van szükség a milliós büntetések elkerülése érdekében. Már lehet jelentkezni az év családbarát vállalata 2026 pályázatra, amelynek elindítását a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány jelentette be. Az elismerést olyan szervezetek kaphatják meg, amelyek innovatív és széles körben megvalósított családbarát gyakorlatokat mutatnak be, támogatva a munkavállalók mentális egészségét és magánéleti egyensúlyát. A megmérettetésen minden cég a saját méret kategóriájában versenyez, a jelentkezéseket pedig elektronikus úton várják a szervezők.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél több felé élénk lesz, a legmelegebb délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Tóth Abigail és az Accent volt itt velünk az előzőekben Sugar Daddy című dalukkal. Közben pedig megérkezik már a kánikula, a holnapi meg aztán főleg, ma 30, holnap 33 fok. Hát a mai 30 is egyébként már közel jár az évszázados melegrekordhoz, míg ezt 1950-es években Csongrádban mérték a 35 fokot, és hát a jelenlegi 18-20 fok azért szerencsére jócskán elmarad attól a negatív rekordtól, amit például Putnok tart, -1 fokkal még 91-ből. Hála az égnek azért ilyennel nem kell számolnunk a következő időszakban sem, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy az előttünk álló télig, ami ugye nem mostanában lesz, fagyra nem kell készülni, azért ez jó hír. Az viszont kevésbé, hogy ismét elszaporodtak az unokázós csalósok, vagy csalások, és a csalók ismét úgy döntöttek, hogy leporolják ezt a régi metódust. Hajdú-Bihar megyében szaporodott el egyébként ezek száma, és onnan érkezett rengeteg bejelentés a hatóságok felé. Szóval a bűnözők telefonon keresik az idősebb embereket, ugye a régi, jól bevált trükk, és hát bajba került hozzátartozónak kiadva magukat, sürgősen pénzt szeretnének kérni. Hát majd, hogy nem követelnek. Szóval a rendőrség figyelmeztetést adott ki, hogyha ismeretlen telefonálók csörögnének, akkor soha ne adjunk át értékeket, sőt, még igazából információkat se nagyon kellene, de azt is egyre nehezebb kiszűrni, hogy ki az, aki valóban a banktól keres bennünket, ki az, aki valóban bajba jutott és hozzátartozunk, által próbál valakitől segítséget kérni. Egészen elképesztő, hogy még mindig tart egyébként ez a csalási és átverési hullám, úgyhogy elszaporodtak az unokázós csalások. Erre azért figyelemmel legyetek, és az idősebb hozzátartozókkal is, ha kell, akkor üljetek le beszélni. Legalább egy-két mondatba összefoglalva, vagy a lehető legjobb, hogyha leültetitek őket a tévé elé, és megnézitek velük az Unoka című filmet teljes mértékben, és nagyon jól össze van foglalva ennek a dolognak a savaborsa. 6 óra 42 perc van, türelmes autózást, és szép reggelt, már kedv van, és megjött Kató is.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Senki és semmi nincs jobban beindulva a tavasztól, mint a madarak.

Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, micsoda trió 2007-ből Give It To Me című dalokkal. 6 óra 52 perc van, további jó reggel, türelmes autózást, és napfényes napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Keddel indult egyébként a hét, úgyhogy ez egy nagyon jó hír, főleg azok számára, akiknek nehezebben indul be ilyenkor hétfőn, úgyhogy a hétfőt azt skippeltük egy kicsit. Na, de a péntek az így gyorsabban el fog jönni, és a péntek az azért lehet fontos, vagy azok számára lehet fontos, akik szeretnék az MG Crossovert magukénak tudni egy hosszú hétvégére, amellyel eljuthatnak a Hotel Aurumba, Hajdúszoboszlóra. A játékunk tehát a végéhez közeledik, és 29-én, tehát a héten pénteken lesz majd a fődíjsorsolás. Addig is van még néhány napotok levadászni ezt az autót, lefotózni a rajta található QR kód segítségével, pedig beregisztrálni magatokat, onnantól kezdve pedig már csak a jó szerencsében bízni. A játék egyéb részletei és fontos információ egyébként a sunshine.hu weboldalon, vagy a Sunshine Facebook oldalán is megtalálható, és ez utóbbit azért is érdemes bekövetni, mert oda információkat szoktunk elhelyezni az autó hol létéről. Na, és hogy hova tovább, például Avicii-val, ezúttal Ale Blakkal közös 2013-as Wake Me Up című dalával megyünk tovább. Film

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedden reggel, ma reggeltől folytatódnak azok a munkálatok, amik a 38-as számú főútvonal forgalmát érinti. Négy nappal ezelőtt már a felmarás végeztek a szakemberek, viszont ma reggeltől megkezdődik 7 órától a jelzőre jelzőtársas irányítása a 38-as főútvonal Tisza-Nagyfalu és Virányos között. Mintegy 3,5 kilométeres főútvonal szakasznak az aszfaltozási munkálatok idejére váltakozó irányba halad a forgalom a jelzőrök irányításával, és vágányzár van jelen pillanatban már, ami érinti a vasúti közlekedést Szerencsés Nyíregyháza között. Vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, ezzel is számoljanak, tehát sűrű forgalom, ami a buszokra vonatkozik, és nagyon sok munkaterület van, ahol helyreállításokat végeznek a vármegyék területén, és nagyobb figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek. Köszönöm, további balesetmentes jó utat, szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb debreceni képviselő kapott kormányzati szerepet. Felfüggesztette Eszenyi Enikő tervezett rendezését a Csokonai Nemzeti Színház. Ismét megszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások Hajdubiharban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb debreceni képviselő kapott kormányzati szerepet, ugyanis Tárkányi Zsolt után Tompa Enikő is államtitkár lett. Az április 12-i választásokon mandátumot szerző politikus a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumnál kapott felkérést. A szakember több mint 15 éves köz- és államigazgatási tapasztalattal rendelkezik, diplomáit az Eszterházy Károly Főiskolán és a Debreceni Egyetemen szerezte, és pályája során szociális gyámügyi anyakönyvi, valamint adóigazgatási területen is dolgozott. Korábban az is kiderült, hogy a másik debreceni tiszás képviselő Tárkányi Zsoltot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkárának kérték fel. Felfüggesztette Eszenyi Enikő jövő évadra tervezett rendezését a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház vezetősége a Primadonnák című produkció kapcsán. Vadász Dániel igazgató tájékoztatása szerint az elmúlt napok szakmai reakciói és a társulattal folytatott egyeztetések után döntöttek a darab ideiglenes levételéről, mivel a rendező személye több munkatársban bizonytalanságot és rossz érzéseket keltett. Az intézmény a munkatársak biztonságérzetét és a méltó munkakörülményeket helyezte előtérbe, utalva a művésztért korábbi Vígszínházzal kapcsolatos verbális bántalmazási vádakra. A színház a produkció végleges sorsáról június 30-áig hozza meg a döntést. Ismét megszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások Hajdubihar vármegyében, amelyek során a bűnözők telefonon keresik fel az idősebb embereket, és magukat bajba került hozzátartozónak kiadva kérnek sürgősen pénzt. A rendőrség figyelmeztet, hogy ismeretlen telefonálónak soha ne adjanak át értéket, gyanú esetén pedig azonnal szakítsák meg a hívást, hívják fel a valódi rokont és tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot. Újabb életmentő ponttal gazdagodott Debrecen, miután az 51. ilyen állomást a debreceni Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum falai között adták át ünnepélyes keretek között. Az oktatási intézmény saját elhatározásból és saját forrásból vásárolta meg az életmentéshez szükséges defibrillátort. Az országos mentőszolgálat debreceni mentőállomása pedig elméleti és gyakorlati képzést biztosított az iskola pedagógusai részére. A képzésnek köszönhetően az iskola dolgozói mostan szükség esetén képesek lesznek gyorsan és magabiztosan segítséget nyújtani. Újabb életmentő ponttal gazdagodott Debrecen, miután az 51. ilyen állomást a debreceni Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum falai között adták át ünnepélyes keretek között. Az oktatási intézmény saját elhatározásból és saját forrásból vásárolta meg az életmentéshez szükséges defibrillátort. Az országos mentőszolgálat debreceni mentőállomása pedig elméleti és gyakorlati képzést biztosított az iskola pedagógusai részére. A képzésnek köszönhetően az iskola dolgozói mostan szükség esetén képesek lesznek gyorsan és magabiztosan segítséget nyújtani.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep. Kedden igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, pontosan 4:08 van, és hát elkezdődött a Virányos Tisza-Nagyfalu közötti szakasz aszfaltozási munkálata, mindez a 38-as számú főúton. Úgyhogy itt egy 3,5 kilométeres szakaszról van szó. Jelzőrök irányítanak jelzőtárcsával, vagy palacsintasütővel, kinek hogy tetszik. Úgyhogy nagyobb menetidőre kell ott készülni. Aztán Nyíregyháza és Szerencs között most már holnaptól vonatpótló autóbuszok járnak, úgyhogy emiatt megnövekedett a forgalom, vagy megnövekszik a forgalom szerintem az utakon is, úgyhogy erre készüljetek. Na, meg arra is, hogy még mindig forgalomkorlátozásra kell készülni. Az M3-as autópályán a Szabolcs megyei szakaszon, egy bizonyos ponton, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyanis lezárták a Vaja-Máté szak a csomópont lehajtó ágát, úgyhogy kerülni a 41-es főúton, majd a 49-es főútra áttérve lehet, illetve hát a térség településeit is itt éritek el. Aztán érdekesség a nagyvilágból, de inkább Magyarországról, Kecskeméten járunk. Gondolom megvan mindenkinek az, amikor összegyűjtötte a visszaváltó palackokat, és akkor mint egy batyus ballag befelé a boltba, vagy a bolton kívüli automatához, mint Zsákos Frodo, és akkor dobálja, eteti a gépet, és azt látja, hogy csak nem fogy, és már ott áll 20 perce, és még mindig van a zsákban. Hát képzeljétek akkor el azt, hogy valaki 38 000 ilyen palackot váltott vissza. Na jó, mondjuk volt rá fél éve, és mondjuk nem is nagyon volt legális, amit csinált. Egy kecskeméti bevásárlóközpontban dolgozott ugyanis a férfi, aki egy fél év alatt 1.900.000 forint értékű palackot vitt vissza, úgy, hogy előtte azokat nyilván onnan a boltból, vagy az áruházból eltulajdonította. Tehát lenyúlta, majd apránként mindig visszaváltogatta, így szedett össze fél év alatt 1.900.000 forintot, és ez mindez egyébként 38 000 darab palackot jelent, úgyhogy jól el volt vele. Minden esetre lebukott végül, hogy hogyan, azt nem tudom, nem írják, gondolom azért sem merték leírni, nehogy valami aki kiküszöbölje a hibákat, és esetleg egy másik áruházban ezeket elkövesse. Úgyhogy eddig is volt már két felfüggesztett börtönbüntetése, úgyhogy most lett egy harmadik ügye is, a bíróság pedig azt kérte, hogy az előző kettőt is ülje le, szóval óvatosan ezekkel a visszaváltós palackokkal. Ugye nyilván ezek is értéket képviselnek, főleg azért ilyen nagy értékben elkövetett csalásnál, meg aztán pórul lehet járni. Szóval 1.900.000 forint, az 38 000 visszaváltható palack. No, megyünk tovább jó zenével, 7 óra 17 perc van, Faithless Insomnia, ez volt a 90-es években. Most meg így 2026-ban ez lett Bibi Rexával.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlatípust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámlajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap, mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntető díjat is számolhatnak fel.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése. A NER koncessziós szerződéseinek felülvizsgálatát tervezi a kormány. Orbán Anita külügyminiszter reagált a korábbi kormánytagok nyílt levelére. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
4: A NER koncessziós szerződéseinek felülvizsgálatát és esetleges felbontását tervezi a Tisza párt vezette új kormány. A téma már a mai kabinetülésen is napirendre kerül. Az autópályákat, a hulladék gazdálkodást, a kaszinókat és a dohánykereskedelmet érintő, akár 35 évre kiszervezett monopóliumok az Orbán rendszer szimbólumaivá váltak. Ráadásul az út- és hulladékkezelési koncessziók miatt az Európai Bizottság már kötelezettségszegési eljárást is indított. Jogi szakértők szerint az új kormányzatnak minden jogalapja megvan a megállapodások megszüntetésére vagy radikális módosítására, mivel az eredeti pályázatok uniós és hazai jogot sértve valós piaci kockázatvállalás nélkül köttettek meg. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés ülése, amelyen Kocsis Máté mentelmi jogáról is döntenek a képviselők. A parlament az interpellációk után vita nélkül határoz 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról is. Ezek a testületek a végrehajtási és a Magyar Nemzeti Bankot érintő visszaéléseket, a spontán privatizációt, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A szavazásokat követően pedig az azonnali kérdések órájával folytatódik az ülésszak. Nem én változtam meg, hanem a rendszer, reagált Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a korábbi kormánytagok nyílt levelére, amelyben az előző kabinet elárulásával vádolják őt. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, hogy belülről látta, miként váltotta fel a szakmaiságot a lojalitás, és hogyan rendelték alá az ország érdekét a magánérdekeknek. Emiatt pedig egy ponton minden tisztességes embernek nemet kell mondania. Orbán Anita sokat mondónak nevezte, hogy a bírálói az eltűnt közpénzek helyett inkább az ő cipőjét és arckifejezését elemezték. A bejegyzéshez csatlakozó Magyar Péter miniszterelnök pedig hozzátette, hogy most azok gyalázkodnak gyáván, akik korábban tálcán kínálták fel az országot az idegen érdekeknek. Elindultak tojást rakni a mocsári teknősök, ezért az autósoknak és a kerékpárosoknak fokozott figyelemmel kell lenniük májustól júliusig. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint a nőstények ilyenkor akár kilométereket is gyalogolnak a vizektől, hogy száraz, magaslati fészkelő helyet találjanak, a vonulási útvonalukat keresztező járművek pedig végzetesek lehetnek számukra. Ha segíteni szeretnénk az úttesten tartózkodó állatoknak, mindig a haladási irányuknak megfelelő vigyük át őket a túloldalra, a felnőtt példányokat pedig semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kénytelenek lesznek előről kezdeni a fárasztó utat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Tanúta információ a Sunshine FM-en.
4: Az elmúlt napok gyengülése után a forint árfolyama stabilizálódott a legfontosabb valutákkal szemben. Az angol font jegyzése a korábbi csökkenést követően gyakorlatilag stagnált, így az ára jelenleg 415 forint körül alakul. Hasonlóan változatlan szinten maradt az euró is, továbbra is 359 forint körül mozog. Ezzel szemben a svájci frank minimális erősödést mutatott, értéke már megközelíti a 394 forintot. Szintén enyhe drágulással zárt az amerikai dollár, valamivel meghaladja a 309 forintot. Kedden csaknem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél több felé élénk lesz, a legmelegebb délutáni órákban pedig 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Where did you go, Jax Jones, itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 7 óra 41 perc van, megjött Danku Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Kötelező bemosakodás.
1: Így van.
0: Igen, kézfertőtlenítő.
1: Megvan. Mennyire, már nem sok van.
0: Mennyire veszélyes egyébként a nyári forróságban az autóban hagyni a kézfertőtlenítőt? Én minap ezen gondolkodtam, hogy ezt most dugjam el árnyékosabb helyre, de egyébként is 50 fokra is átmelegszik az autó, tehát nyilván azért vigyázok arra, hogy nap ne érje, de amúgy jelenthet veszélyt.
1: Tehát, hogy... nekem felpupozódott. Aha. Tehát ilyen szép nagy lett, és ahogy megnyomod a gombot, vagy egy kicsit hozzá, és kilőtt azonnal a tetőre, meg mindenhova.
0: Igen, szóval. És hátulül a gyerek is mondod, na kicsim, akkor fogd be a szemed, mert apa megmosta a kezét.
1: Igen, nem kell igazából, nem kell olyan nagy tubust használni, meg ilyen nagy nyomósat. Tehát egy kicsit használhatsz, hogyha beteszed, mondjuk elmész bevásárlóközpontba, összefogdostod ott a cuccokat esetleg, ha meg akarod takarítani a kezedet. Nekem most hétvégén volt ilyen, pont jól jött volna, de már elfogyott. Tehát, hogy nem tudom mitől, valamit megfogtam, és akkor utána ott egy ilyen piros folt kezdett így a kezemen kijönni, gyorsan lekentem volna, és akkor kész, de nem lett semmi probléma. Megmostam simán, csapvízzel, kész.
0: Igen, egyébként jó, amit mondasz, mert a bevásárlóközpontban ugye fogod a kosarat, a tolókocsit, amihez ezren hozzányúltak, nem biztos, hogy mindenki olyan higiéniát követ, mint amit mondjuk személy szerint te vagy én, és hát utána jól esik tényleg egy kicsit bemosakodni. Minden egyes alkalom, amikor reggel beülsz, és ezt a rituálit megcsinálod, úgy érzem magam, mintha műtőben lennék, mintha éppen műtéthez készülnénk, tehát hogyha téged meglátlak, most már az agyam automatikusan ezt kapcsolja össze, még kellene egy maszk, meg egy műtősköpeny. És ahogy meglátlak, tudom, már nem is fáj semmi.
1: Várjuk a pácienst, kérem jöjjön be az ajtóra, kérem a következőt, nálunk nincs várólista, lehet jönni azonnal soron kívül.
0: Csak Jolika átvette a tajkártyát.
1: Egy telefonszámot, be lehet most már így telefonos rendelésünk is van. Egyébként ez működik sok helyen, meg működött a Covid alatt is ez a online kapcsolat, és akkor megnézték a torkodat néha, hogy telefonon keresztül, vagy ilyesmi.
0: Távgyógyítás. Csak az a baj, nagyon sok helyen ugyanez maradt.
1: De igen, de mi most vállaljuk azt, hogy nem kell még a fotót se beküldeni, semmi, nyugodtan telefonáljanak be, kinek mi baja van, mi Gabival garantáltan meggyógyítjuk. Most már annyi mindenhez értünk, még orvosok nem voltunk, igen, nem?
0: Hát még azok még nem.
1: Doktor Olasz, csatlakozik?
0: Igen, persze. Bárhol fáj egyébként, tegyétek oda a rádióhoz. Na jó, és akkor megpróbálunk segíteni. Annak idején a tévén keresztül is volt gerincműtét, nem tudom, hogy azóta hogy van a páciens.
1: Így van, mert hogy a macskák is, erről beszéltünk, a dorombolással olyan frekvenciát sugároznak, ami gyógyít, és ezért is dorombolnak akkor is, amikor betegek, hogy saját magukat meggyógyítsák. Mi meg olyan frekvenciát sugárzunk, hogy itt a 99.4-nél egészen pontosan.
0: 93.5-nél.
1: Vagy ott is. Tehát, hogy egészen pontosan, ha oda tartjátok, akkor ez biztos, hogy mindent meggyógyít. Tehát például válficam, bokasüllyedés, luttap, mindenre képesek vagyunk. Vakbélműtét, így, a rádión keresztül.
0: Na már azt még nem próbáltuk, tehát hogy annak lehetnek komplikációi.
1: Mondjam már, mondjuk ez igaz. Jó, akkor pattanás, elmulasztás, vagy valamilyen ilyen komoly dolgokat.
0: Igen, viszont ugye mai óriási hőségre kell készülni, mármint na, hát ahhoz képest, amihez most hozzászoktunk, mert még ugye szokatlan számunkra szerintem ez a 31 néhány fok, mert ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy úristen, mind meghalunk, igazi kánikula, forróság, sose volt ilyen. Aztán kicsikét visszalapozod az elmúlt évtizedeket, és kiderül, hogy volt még ilyenebb is, úgyhogy nem kellett tartani. Hát májusban is volt 30.

0: Igen, ahol a műsorvezető csak azért búgott, hogyha valaki ráült a hangfalra, akkor
1: van egy ismerős, akkor minden bulit azzal zár, hogy ráül a hangfalra, ugyanaz a zene szól neki, amikor egykori DJ, és mindig olyankor beteteti azt a kedvenc számát, amiben dübörög a basszus,
0: és szarulása
1: feltolják, és ráül, és először csak áll szembe a hangfalakkal, ilyen meditáló szemmel így néz, mindenki már elment a környékről is, mert már nem bírja hallgatni, ő teljes hangerőt meghallgatja, majd féltávnál úgy néha ráül a hangfalra, kicsit dübörög a feneke alatt, és akkor úgy ezzel zárja a bulit, hogy ez is jól sikerült.
0: Amúgy nagyon furán vagyunk összerakva, és nekem lenne most gyorsan egy kérdésem, hát ha tud rá valaki válaszolni. Nagyon sok rendezvényen találkozom azzal, hogy megáll a delikvens a hangfal előtt, egy másikkal, és ott beszélgetnek. De úgy, hogy üvölt a fülükbe a zene, és ők nem mennek tovább. Tehát percekig ott állnak, miközben, hogyha lépnének mondjuk balra, vagy jobbra esetleg néhány lépést, akkor esetleg még hallanák is egymást. Tehát a kérdésem a következő. Hallottátok egymást, hogy mit beszéltek, illetve, hogy azóta hallottok-e egyáltalán bármit?
1: Én meg attól örülök meg, hogy mindenki mászkál a városban ezekkel a nagy, hatalmas hangszórókkal, amiből teletorokból üvölt a különféle mulatós, meg mindenféle zene. Sétálás közben. De hát nem lehetne egy fülhallgatót feltenni, és akkor nem hallaná az egész környék? Nem lenne sokkal jobb neki is, mint az, hogy
0: hát de úgy nem vagy feltűnő, hogyha csak te hallod.
1: Hát nem. Ez mondjuk.
0: Hát, hogyha annyira büszke arra, amit hallgat, hogy szeretném megosztani a nagyvilággal.
1: Oké, de hogy elmész egy rendezvényre, ahol a hangfalak fel vannak rakva a színpad mellé, üvölt belőle a zene, és te leülsz a hangfal mellé ezzel a kis hangszóróval, jelzésül tiltakozva, hogy neked az a zene nem tetszik, és megpróbálod túlharsogni a mulatóssal az egyébként normális zenét, tehát így nem lebecsülve a mulatós, csak nyilván nem az a stílus illik mondjuk, ahogy az a rendezvény, és te letarokból megy és üvölt. Tehát, hogy nem tudom, de vannak most már olyan nagyon-nagyon jó fülesek egyébként, és ezt javaslom a kerékpárosoknak, meg a rollereseknek is, akik zenét hallgatnak nagy hangszóróval vagy fülhallgatóval a fejükön, hogy rá lehet csiptetni a fül cimpád mögé, tehát olyan, mint egy klipsz a nőknél. Azt felcsipteted, és nem zárja el a hallónyílásodat, de mégis hallod a zenét a fül csonton keresztül, vagy valamilyen csonton keresztül. Kipróbáltam, működik. Tehát nyilván nem olyan a hifi minőség, meg nem olyan a hangminőség, mint hogyha elzárnád magad a külvilágtól, de legalább hallod, ha jön egy mentő, ha csengetnek mögötted, és közben hallod a zenét is, tehát, hogy ilyen szempontból tökéletes. Én most rendeltem egyet, 2800 forint volt, direkt ilyen próba jelleggel, bluetooth-os, működik. Úgyhogy javaslom azoknak, akik közlekedés közben sem bírják ki zene nélkül, és mindenképp akarnak, akkor mondjuk egy ilyet szerezzenek be, mert nem rossz.
0: Igen, én láttam olyat is, aki nagy fejhallgató volt, és úgy vezetett. Úgyhogy egy autóhifist kérnénk szépen, hogy szerelj már meg a rádióját.
1: Az egyébként nem is szabályos, az már csak halkat tesz.
0: Annyira nem. Na jó van. Szóval nagy meleg lesz, készüljetek úgy, hogy folyadék is legyen az autóban. Nyilván azért az hamar át tud melegedni, igyekezzetek ugye árnyékos helyre tenni, de nem csak az, hogy a saját folyadékbevitelünk, hanem a jószág, amely nem tud arról gondoskodni, a kutya esetleg, mert ez most ugye majd az az időszak lesz, mint télen a másik szélsőség, amikor viszont órán alatt, vagy egy óra alatt is befagy, most egy óra alatt is, főleg ha napon van, már ihatatlanná válik a víz, úgyhogy, és ráadásul ilyenkor nyilván az ember elmegy munkába 8-10 óra hosszát is távol van, de bevásárlással még akár 12-t is, meg gyerekek összecsípkedésével, úgyhogy a jószágokra is figyeljetek oda. Közben pedig tartsatok a Sunshine-nal, a jó zenékkel, és egy majd elfelejtett felvétellel, amit a TikTok mostanában felkapott, és azóta is nagyon sokan előszeretettel előhúzzák ezt. Egy több mint 20 éves dalról van szó, ez a Black Eyed Peas és a Bebop, 7 óra 49 perc van, ez a Sunshine.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024, a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk való.
2: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Mi újság van Debrecen területén? Ezt próbáljuk kideríteni most Horváth László gépjármű szakoktatóval. Mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Sűrű forgalomban közlekedünk. A bejövő útszakaszokon a 33-as talán a legelesettebb, mert most már a munkálatok a végéhez közeledek, és teljesen ki van bójázva. Itt nagyon-nagyon fölhívnám a figyelmet, hogy a torlódások elkerülése véget inkább kerüljük, vagy ha nem, akkor tartsuk be a szabályokat. De ezt ugyanezt el tudnám mondani az Erzsébet utca viszonylatában, a Piac utca kereszteződésében még szintén megvan a sávelhúzás lezárás, valamint a 47-es bejövő szakaszán a felüljárónál megakadt a forgalom a Szabó Kálmán kereszteződésében. Legyünk kitartóak ebben a nagy hőségben, vigyünk magunkkal a folyadékot, és akkor talán nem leszünk olyan ingerültek, izgatottak. Ehhez kívánok én kitartást és balesetmentes közlekedést mindenki számára.
2: Köszönjük a hasznos információkat, jó utat kívánunk mi is, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak Kongóban. Nem kell messzire menni, a világ legszebb helyei között magyar is van. Nyílt levélben kérte ki magának a korrupciós vádakat Orbán Viktor. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a járványnak már 204 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus bundibogyó törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés. A védekezést a térségben zajló fegyveres harcok és a lakosság ellenállása is nehezíti. Legutóbb egy kórházat rohantak le fegyveresek, korábban pedig segélyszervezetek sátrait gyújtották fel, miután a hatóságok a járványügyi protokoll miatt nem adták ki az elhunytak holttesteit a hozzátartozóknak. Nyílt levélben kérte ki magának a korrupciós vádakat az Orbán kormány tagjainak nevében Orbán Viktor, amelyet a Magyar Péter kabinetjében miniszteri posztot betöltő Orbán Anitának címezett. A közösségi oldalon megosztott dokumentumban a volt kormánytagok képmutatónak és alaptalannak nevezik a bírálatokat, emlékeztetve a minisztert arra, hogy korábban hosszú évekig dolgozott a külügyi rendszerükbe anélkül, hogy bármilyen visszaélést jelzett volna. A nyílt levél írói szerint a politikai átállás és a korábbi kollégák elárulása nemtelen dolog, az új kormány tagjainak pedig osztozniuk kell a jelenlegi vezetésért járó felelősségben. A világ 51 leggyönyörűbb helyszínét tartalmazó nemzetközi toplista 19. helyére választotta Miskolc Lilafüredet a Time Out utazási magazin. A neves szaklap válogatásában úgy ír a Bükk Nemzeti Park kapujában fekvő üdülőhelyről, mint egy mesébe illő desztinációról, kiemelve a hámori tavat, valamint az aztövező barlangokkal és függő kertekkel körülvett palotaszállót. Az utazási szakértők szerint a látogatóknak nem érdemes kihagyniuk a hazánk legmagasabb vízeséséhez vezető sétányokat, a Méztufa képződményeiről ismert Anna barlangot, a gyógyhatású Szent István barlangot, valamint a Bükk-erdei között egész évben zakatoló kisvasutat sem. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a következő hónapokban a debreceni szórakozóhelyek környékén, miután az elmúlt hétvégén a Péterfia utca egyik klubja előtt utcai verekedéssé fajult egy fiatalok közötti vita. A közösségi médiában megjelent felvételek alapján indított nyomozás mellett Pap László polgármester egyeztetett Illés Zoltán főkapitánnyal, és a közterületi rendfenntartás megerősítését kérte. A szigorítás kiemelten érinti a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér környékét, mivel a városvezetés szerint a kikapcsolódás nem vezethet sem a szórakozó helyen belül, sem azon kívül balhéhoz. Lezárták a külső sávot a 48-as főúton Debrecen belterületén, Szabadság telepnél, a Vámospércs felé vezető oldalon. Az 1-es és 2-es kilométer közötti szakaszon zajló útépítési munkálatok miatt a sofőröknek sávlezárásra és lassabb haladásra kell számítaniuk, ezért az érintett tövezetben fokozott óvatossággal közlekedjenek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Yeah. Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep. Kedden igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt és sok vidámságot kívánunk mindenkinek. 8 óra 14 perc van. Remélhetőleg mindenki célba ért, vagy hogyha oda tart, akkor teszi ezt biztonsággal és nagyfokú türelemmel. A folyadékpótlásról ne feledkezzetek meg, ma akár 30 fok is lehet. Na, azt szokták mondani, hogy a jövő menő.
2: Igen. Én a menő manóra gondoltam, de igen.
1: Igen. Megvan az a póló, ez a előre van írva az, hogy jövök, a hátára meg megyek.
2: Csak hogy tudja, melyik az eleje.
1: Igen. Szóval, na, hogy hol van a jövő? Hát már a jelenben tulajdonképpen. Rengeteget beszélgettünk olyan robotokról, amelyek feladatokat végeznek el helyettünk, és most elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell tudni, hogy megérkezett egy olyan humanoid robot, amely kitakarítja a lakásodat San Franciscóban. Az ég álljon meg benneteket, nekem nincs lakásom San Franciscóban. Tehát nekem ez volt a problémám, ezt elolvastam, aztán be is zártam a cikket.
2: Meg amúgy is akkor a kedvenc hobbiddal mi lenne? Hát te szeretsz takarítani.
1: Hát azt azért túlzás, hogy szeretek, csak szeretem, hogyha rend van inkább. Szóval 46 ezer forintért kitakarít egy 3 órás művelet által ez a robot, és már most élesben tesztelték, május közepén, május 14-én zajlott le az Egyesült Államok történetének első lakosság ügyfelénél végzett humanoid robot takarítás. Köszönjük szépen, mindenki jól van, nem sérült meg senki, de hogyha meg is sérülne bármi, akkor egyébként van minőségbiztosítás, szóval kifizetik az okozott károkat. Uh-huh. Na most ez úgy történik, hogy letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy hát egy idegen beengedni a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja, mit csinál. A robot úgy sem csinál semmit, csak minden tele van csak kamerával. Szétnéz. Csak tele van kamerával, rögzítik, igen.
2: Ki tudja, kinézi a kamerákon keresztül, ők már pedig, néznek szét.
1: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek, ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki, akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rád nyit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
2: Igen. Ne?
1: Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen megcsinál sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
2: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló, most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, már robotporszívó, meg minden tudom, a kedvenced. Kiléptél az ajtó, az volt, és mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és berakott azonnal az első.
1: Igen. Majd visszaszaladtam valamire a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Hát mondom, gyerek, egy perce hagytalak itt.
2: Igen, igen.
1: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, kiüti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. De egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza.
2: És
1: hát akkor belépek nálam.
2: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
1: Mekkora erővel kell megfogni egy bázát?
2: Igen, egy könyvet megfogni, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva. Hát nem ugyanazzal az erővel kell megfogni. Tehát vannak itt komoly kérdések.
1: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkát, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat. Tele van a házad ezzel. Oké. Megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugye. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
2: Összerakja.
1: A földre hullott darabokkal összesepli és kidobja.
2: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lehet, hogy ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek is, meg autómodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Most már a robot összerakta neked.
1: Hát nyilván azzal kellett betolni a vízre.
2: Igen, meg hát ugye nem mindegy, a könyveket leveszi mondjuk, letörölgeti a polcot, meg stb. Milyen sorrendben rakja vissza? Hát most ott van egy rakás például, aminek ugye sorozat első, második, harmadik, nem tudom hány rész, és akkor az egyiket az elejére teszi, a másikat meg a polc
1: és
2: végére.
1: Akkor, igen, az a baj, hogy a végére akkor úgy érzed, hogy több kárt csinált, mint
2: igen,
1: hasznot.
2: Akkor te meg utána pakolj össze. Vagy egyesével leveszi, kitörli ott alatta, és visszateszi, hát akkor olyan, mint ahogy én takarítottam negyedik osztályba. Tehát, hogy ami látszik. Tehát, hogy édesanyám, ha jött megnézni, hogy nagyjából kitakarítottam, ez a tényleg a nagyjából. Tehát, ami a könyv előtt volt, tudod, az a polc rész.
1: Képzeld már el, hogy hány munkáltató érzi ugyanezt, amikor valamilyen feladatot rábízott az alkalmazottra, majd másnap megnézi, és megcsinálja helyette.
2: Igen.
1: Mert nem úgy történt, igen, ahogy kellett volna, úgyhogy Janika állja arrébb, majd apa tudja, hogy kell. És nekem ez a félelmem egyébként, hogy ahogy mondod, igen, hogy ezeket a károkozások vagy nem oda rakja vissza, és akkor több kárt csinál, mint hasznot. Egyébként 46 ezer forintot kér el ezért a 3 órás munkafolyamatért.
2: Azért az nem olcsó. Mennyi most egy takarítói óra?
1: Hát ott San Franciscóban egyébként, mert ugye egy dollárban van megadva 150 és 300 dollár között, és ez kerül 150-be, tehát ugye igazából ez az alsó része.
2: Aha. Tehát akkor ez ott nem drága.
1: Aha.
2: Mondjuk nem rossz. Így viszont hát biztos lesz, aki kipróbálja. Egyébként pont Amerikában nagyon sok ilyen robot technológia van. Tehát most beszélgetünk majd a sporthírek alatt a foci VB-ről, de Miami-ban most már vannak ezek a sofőr nélküli taxik. Messziről felismered, ahol tele van mindenféle szenzorral, és akkor beülsz, megmondod, hogy hova szeretnél menni, és oda visz. És nem fog veled beszélgetni, nyilván nem fog lenyúlni, mert a legrövidebb utat találja, vagy legalábbis te azt gondolod.
1: Tehát az egy sofőr nélküli autó.
2: Autó, amiben beülsz, és oda visz.
1: Mert azért, mert ennek az ellenkezője van Ózdon. Az autó nélküli sofőr, amely keresi.
2: Igen, hát azt amúgykor láttam egy videót, hogy tesztelték, leparkoltak ott direkt egy autóval, és kíváncsiak voltak, hogy hány perc vagy hány óra alatt nyúlnak hozzá, és nem kellett hozzá egy nap. Tehát, hogy az ott hagyott, árván hagyott autót már felnyitották a motorháztetőt, már szerelték ki az alkatrészeket, stb. Stb.
1: Hát de mindegyik ott munkanélküli autószerelő aztán kereste a lehetőséget.
2: Na, igen, ott is akkor ezek szerint kellett a robothoz, amit otthon építenek, csak pont hiányzott belőle egy karburátor. De ez ilyen, még ilyen magyaros robot lesz. Egyébként nem rossz maga a gondolat, és biztos, hogy el is fognak terjedni ezek a robotok, amik tényleg a hétköznapi életedet könnyítik meg, tehát segítik, de nem tudom, én ezzel mindig olyan szkeptikus vagyok. Eleve mondjuk egy takarítót is, ha beengedsz a lakásodba, nyilván van, aki nem engedheti meg magának, hogy állandóan takarítson, hogy szeretné, hogyha rend lenne, és úgy van vele, hogy azt a pénzt, amit erre költ, azt megkeresi addig a munkahelyén, vagy más
1: munkával. Hát annak a sokszorosát keresi meg, nyilván úgy van értelme.
2: És ezért alkalmaz mondjuk bejárónőt, vagy ilyesmi, és ez teljesen rendben is van, de az egy bizalmi állás. Tehát azt azért tudnod kell, hogy onnan ne tűnjön el semmi, hogy ott a te holmiait között pakolgat,
1: igen, és ez
2: elég sok
1: ugye,
2: minden tud is rólad.
1: Igen, általában ugye ajánlások alapján működik ez, tehát hogy valaki, akiben nagyon megbízol, nála takarít már egy évtizede, és akkor így jön szerintem el ez a kapcsolódás, és akkor majd hozzád is elmegy, ott is kipróbálod, és akkor látszik, hogy minden rendben működik. Szóval, igen, aki megbízható, nyilván annak megy a híre, és előbb-utóbb, tehát aki hosszú távra tervez ebben a munkakörben, ilyen takarítói állás, azt gondolom, hogy a legkifizetődőbb az, hogyha megbízható. Aki rövid távra tervez, az meg majd számoljon a büntetőjogi felelősségével.
2: Igen, de ez olyan rossz érzés. Pont a közelmúltban mesélte ismerősöm, hogy ők lépcsőházban laknak. Nincsenek túl sokan, tehát egy 4-5 család lakik csak a lépcsőházban. Kitette a gyereknek a cipőjét, megmosta, letette a száradni a bejárati ajtó elé, ott a lábtörlőre,
1: mert nyilván akkor
2: és délután már nem volt meg a cipő. És hát akkor most elkezded nyomozni, hogy de hát sokan nem jöhetnek be a lépcsőházba, ki vihette el, vagy mi volt. Kiderült, hogy senki, hanem valószínűleg valamelyik étel futár, vagy valamelyik futár, aki hozott cuccot, ilyen főleg.
1: Véletlenül belelépett a gyerek cipőjébe, rajta maradt, és nem vette
2: tetszett
1: észre.
2: Neki egy, látta, hogy viszonylag új gyerekcipő, szükség volt rá, elvitte. De hát ez egy olyan kellemetlen dolog. És ugyanez van mondjuk egy takarítóval is, hogyha ha valamit nem találsz meg, és lehet, hogy nem is vitte el, csak máshova rakta, automatikusan az lesz a gondolatod, hogy ó, biztos ő vitte el. És utána lehet, hogy megtalálod egy fél év múlva valahogy, ó, mégse, itt volt.
1: És ez a probléma egyébként nekem is, és én nem is szeretnék senkit beengedni az életterembe, akkor inkább én leszek az, aki csúszik, mászik, meg az utolsó energiáját is arra fogja fordítani, ha kell, hogy takarítson, de nem, én ezt tényleg ezt nem szeretném. Visszatérve erre, hogy a cipő eltűnt egy futár által, hogy valószínűleg ez lehetett, hát nem hallottak egyébként egy ilyen beszélgetést a folyosóra átszűrődni az ajtón, hogy drágám, figyelj már, Jocikának hanyas lápa van.
2: Nem, de hát nincs is ilyen kisgyerekes család talán ott a lépcsőházban sem, és olyan kellemetlen volt most becsengetni egyesével. És akkor mit mondasz?
1: Ki gyanúsítasz meg?
2: Elnézést, nem vittétek el? Nem. Annyit abban megállapodtak, hogy innentől kezdve mondjuk ilyen ételfutárnál lemennek inkább a bejárati ajtóhoz, és ott veszik majd át, mert nem egy nagy tizedik emeletről kell lejönni, és azt mondta, hogy inkább nem engedik be a lépcsőházba, ha vadidegen jön, mert nem tudják. De hát most, ha vendégségbe jön hozzád bárki, és ő megy fel, és ő viszi el, azt sem tudod kiszűrni. Tehát csak olyan kellemetlen egy közösségen belül, és ugyanilyen kellemetlen, hogyha beengeded a lakásba, valami eltűnik, utána mi lesz, a takarítót fogod gyanúsítani.
1: Így nem, is. A futárt, én mindig a futárt.
2: Ne, nálunk most mindig így van, valamit nem találok, akkor legalább az asszonynak mondom. Biztos, hogy ő rakta el.
1: Így van, igen. Így van. Tehát, hogy
2: van kire más mutogatni. Nem lehet. Igen. Hát, ha nem én voltam, akkor csak ő lehet. Majd ő oda megy, kinyitja a fiókot, és mondja, hogy ott van, ahova raktad. Ja, tényleg.
1: És ez egyébként minden. 10-ből 10 esetben így van.
2: Ez így van.
1: No, mi a véleményetek, drága hallgatók, takarító robotokról, illetve takarítókról, akiket beengedtek a házatokba? Jöhetnek a sztorik is a SMS-ben, vagy Viber-ben.

0: keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó sportolást kívánunk mindenkinek, és a sporthírek hallgatására is buzdítanánk minden kedves Sunshine hallgatót. Na mi újság, Laci, a sportvilágban?
3: Sok minden történt a hétvégén, úgyhogy van miről beszélni. Hát hosszú hétvége volt, nyilván ilyenkor több minden is történik. Fucsovics Márton sajnos vereséget szenvedett a Roland Garroson, így búcsúzott. Az első szettet megnyerte az olasz teniszezővel szemben, de aztán a folytatásban a többit elveszítette nagy csatában, illetve viszonylag sima szetteknél is, úgyhogy így számára befejeződött az egyes, párosban még azért versenyben van. A futszálosok versenyben vannak olyannyira, hogy az A-Studio futszál Nyíregyház és az Újpest vívja majd az aranyéremért zajló döntőt a futszál bajnokságban. Ugye ezzel a stúdió nagyot lép előre, hiszen eddig a bronzérmes volt, már kétszer a bajnokság során, most legrosszabb esetben ezüstérmes, de hát erről nem is nagyon akarnak beszélni. Ha már ott vannak a döntőben, akkor sporttörténelmet szeretnének írni és legyőzni az Újpestet. Legutóbb sikerült az Újpestet megverni. Újpesten indul majd egyébként a párharc.
2: Ja, igen, mert három nyert meccsik.
3: Igen, és ők végeztek az első helyen a felsőházi rájátszás után, a Nyíregyháza lett a második, a Veszprém lett a harmadik, mint címvédő, ők bronzmeccsen lépnek majd pályára a Deac ellen. A Veszprém kikapott az utolsó körben a Nyírbátortól, ne vegyük el a nyírbátoriak érdemeit, azért le a kalappal előttük, hogy idegenben nyerni tudtak. A Deac kikapott az Újpesttől, ez gyakorlatilag ugye már papírforma volt, hiszen a Deac számára már nem volt tét, ők már biztos, hogy a bronzéremért játszhatnak. A Nyíregyházának viszont nyernie kellett az Aramis ellen mindenképp, hogy megtartsa a második pozíciót, bár így, hogy az Újpest, így, hogy a Veszprém nem nyert, igazából ezzel sem lett volna probléma, ha nem nyer, de mindenki úgy számolt, hogy azért a Veszprém talán legyőzi a Nyírbátort. 9-2 volt már a félidőben, a stúdió javára végül 10-6-ra nyertek az Aramis ellen a nyíregyháziak, úgyhogy jöhet majd a döntő, kíváncsian várjuk majd az Újpest elleni párharcot, a debreceniek pedig a harmadik helyért csatázhatnak, ami egy óriási előrelépés nekik is, hogy nem a kiesés elkerülésért kellett küzdeni. A Pécs és a Haladás esett egyébként ki, az a Haladás, amely zsinórban nyerte a bajnoki címeket az elmúlt években, de anyagi gondok miatt eladták a legjobb játékosaikat, és idén búcsúznak az NB1-től. Aztán a győri női kézilabda csapat bebiztosította a bajnoki címét a Debrecen otthonában, egy szoros meccsen végül is legyőzték a Lokit, és így a Győr lett ismét a női bajnok. A kupát is megnyerték, ha jól emlékszem, szintén a Debrecen ellen, még a Bajnokok Ligája van nekik hátra. Veretlen egyébként a Győr az idei bajnokságban, egy meccsük van még hátra a bajnokságból, tehát valószínűleg azt is megnyerik, úgyhogy veletlenül lesznek bajnokok. A Bajnokok Ligájában pedig egy francia csapat ellen kezdenek majd a legjobb négy között a döntőbe jutásért, úgyhogy ott már majd mindenki természetesen a győrieknek szurkol, vagy legalábbis a magyar szívű emberek, azok meg szurkolók szeretnék, hogyha egy magyar csapat nyerné meg a Bajnokok Ligáját ismét. Aztán hétvégén folytatódott, illetve hát egész pontosan be is fejeződött a labdarúgó NB3-as bajnokság. Nagyon izgalmas volt, az utolsó fordulót rendezték. Az már eldőlt, hogy a Kisvárda 2 a bajnok, de miután van NB1-es csapat a Kisvárdának, ők nem juthatnak fel az NB2-be, nem játszhatnak osztályozót, mert a tartalék csapat az nem játszhat egy osztállyal alatta, ezért a második helyezett játszhat osztályozót, és így óriási csata volt a Deac és a Cigánt között, hogy melyik csapat lesz az, amely majd a második helyet elcsípi, és így osztályozót játszhat.
2: Hát de mennyire keserű már annak a csapatnak, meg a játékosoknak a szájíze, hogy
3: jó, de nem lenne igazságos.
2: Mester, nyertünk!
3: Igen.
2: Hát jó van, akkor maradjatok, ahol vagytok.
3: Maradnak, bajnokok lettek, azt azért elmondhatják. A mester is megy majd egyébként az NB1-es csapathoz dolgozni, meg jó néhány játékos is csatlakozhat, de nyilván nem igazságos, mert vannak olyan játékosok, akik visszajátszhattak az NB1-es csapatból a második gárdához. Négy vagy öt játékos, azt hiszem négy talán szerepelhet a tartalék csapatban is, és hát ezzel azért belenyúlhatsz, és nem olyan igazságos, hogy most leküldesz négy jó légióst például a második csapathoz, akkor azzal azért megnyerheted
2: az NBA-t. Tudod, hogy lenne igazságos? Hogyha fentről négy játékos lent játszat, akkor a lenti négyet, akik helyére beállt, azokat meg fent kell játszatnia. És akkor eldönteni, akkor már nagyobb tétje lenne ennek.
3: Hát így is van benne egyébként kicsit sántít a történet, mert mondjuk azt mondod, hogy egy rivális ellen leküldesz négy játékost, egy olyan csapat ellen meg, aki nem rivális, ott meg esetleg csak a fiatalokat küldött pályára. Azért el lehet dönteni egy bajnokságot, hogy ki ellen milyen csapat találsz ki. Nyilván nem ez a cél, itt a legfontosabb cél az viszont rendben van, hogy erősödjenek a fiatal játékosok az NB3-ban, akik meg mondjuk sérülés után vannak az első csapatban, hogy visszanyerjék a meccs rutint, ezért játszhatnak az NB3-ban. Na, a lényeg, hogy a Deac állt a második helyen, és a Cigánd volt a harmadik a forduló előtt, a két csapat azonos

0: volt szerencsém a Debrecenben nézni ezt a mérkőzést, a Deac találkozóját, és hát jöttek az információk, mindenki azt nézte, mint régen tudod a körkapcsásban. Hogy állnak? Mi az eredmény? Hogy van?
1: Hát igen, mikor egymástól függnek csapatok.
0: Igen, úgyhogy izgalmas volt, és tényleg egy jó kis mérkőzés volt. Mexikóban pedig nagyon készülnek a foci VB-re egy Guinness rekorddal, mert hogy átadták a világ legnagyobb ecsettel festett graffitijét, tehát nem sprével fújt, hanem ecsettel festett. Ezt ki kell emelni, mert egyébként graffitiből van már nagyobb, 200 négyzetméteres graffiti, és a futball a tematikája. Tehát az egykori mexikói hősöket ábrázolja, egészen az asztékoktól elindulva, hogy állítólag az asztékok már a foci elődjét, vagy legalábbis egyfajta labdajátékot játszottak még mielőtt.
1: Csak az még kocka volt.
0: Nem. Találtak olyan rajzokat, meg mindenféle feljegyzéseket, hogy volt már náluk labda, még mielőtt egyébként az európaiak bevonultak volna oda. Tehát ők úgy tartják, hogy a foci, vagy a labdajátékok elődje az tőlük származik, és onnantól kezdve aztán jönnek szépen az egykori mexikói hősök, akik nagyszerűen szerepeltek. Hát nem tudom, hogy Hugo Sánchezre mennyire emlékszel, arról volt híres, hogy ilyen ollózós gólokat lőtt, és...
1: A lever émlék, de úgy már
0: a 80-as évek végén volt. Ő volt az egyik legnagyobb mexikói sztár ilyen szempontból, és természetesen ő is ott van ezen a rajzon. Napokig készültek erre, és azt mondták, ami nagyon tetszett a mexikóiak, hogy lám-lám látványos dolgot és városszépítő dolgot nem csak nagyon sok pénzből lehet létrehozni, hanem kevés pénzből is. Nem kell hozzá semmi, csak egy nagy üres falfelület, ami ott adott volt, meg néhány lelkes ember, akik egyébként ecsetet ragadtak, festéket fogtak, és egy látványos szép alkotást készítettek, ami tényleg a városnak a dísze, és ezzel bekerültek a Guinness rekordok könyvébe is.
1: És úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nem vízfestékkel csinálták, mert esőt írnak meg.
0: Meg nem jön majd egy-két graffit, és aki esetleg összefújkálja és elrondítja, szerintem nem, azért ilyen nemzeti érzelem az megvan bennük, és nem fogják tönkretenni, úgyhogy szép lett, jó lett, készülnek egyébként a VB-re ők is, mint ahogy készülnek az amerikaiak is, ott is egyre több TikToker, meg olyan sztár áll a foci VB mellé, akik lehet, hogy eddig azt se tudták, hogy mi az, hogy foci VB, kivetítőkkel készülnek, például Miami-ban óriási készültség van, ők nagyon-nagyon várják már a világbajnokság
1: kezdetét. Lesz foci VB, komolyan az mi? Uh-huh. Nem tudom, de nagyon várom.
0: Igen, és hát sokan úgy vannak vele, hogy szeretnék még utoljára látni Cristiano Ronaldo-t, vagy Messi-t a válogatott mezben, és szurkolni majd nekik a világbajnokságon. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz ez a VB. Nagyon sok negatív dolgot is hallottunk, minden esetre az amerikaiak készülnek. Az biztos, hogy nem ez lesz a legolcsóbb világbajnokság.
1: De tévé előtt ülve ez is nyilván nyomon követhető. Azt nézem, hogy akkor hogy is indul el ez az egész.
0: Június
1: 11 este 9 óra Mexikó, Dél-Afrika. Uh-huh. Jó, oké. Benne vagyok, ott leszek. Már hova kell nyomni, hogy ott leszek?
0: Már megint grillezni fogsz.
1: Hát az 11-e, a csütörtök, hát a csütörtök az jó.
0: Ha péntek lett volna, akkor nem jó.
1: Hát a péntek az már necces, de majd esküvőkön bemondom az eredményeket.
0: Egyébként ez így lesz, nagy valószínűség szerint. Tehát ahogy aladunk majd előre, lesz jó néhány olyan mérkőzés, ami izgalmas lesz, és majd érdekli a NASZ népet is, hogy állnak.
1: Igen, az ifjú pár, és persze gratulálunk Brazíliának, aki legyőzte Marokkót 3-0-ra.
0: Igen, hol a vőlegény? Valahol a tévé előtt ül, és ott ugrál, mert nyert a tipmixet. Feltette az összes pénzt, amit kaptam.
1: Ül a WC-n csendben telefonnal, már másfél órája. Na, jó van, oké. Már mondtam nektek, drága hallgatók, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, jó? Úgyhogy én ezt meg fogom fogadni.
0: Fú, hát ha ez lesz, azt gondolom, hogy ott a mexikóiak megőrülnek.
1: Meg én is.
0: Meg a portugálok is. Tehát, hogy ott azért két olyan nemzet, ami benne van a pakliban, akár lehet az is.
1: Meglátjuk. Jó, megnézzük, milyen occokat ad. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egyelőre nem változik a sportegyesületek állami támogatási rendszere. Már a nyáron megkezdheti a működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Elindultak tojást rakni a mocsári teknősök óvatosan az utakon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyelőre nem változik a sportegyesületek állami támogatási rendszere, a jövőben viszont a transzparencia és a szakmaiság kerül a középpontba a politikával szemben, közölte Pósvai Gábor. A belügyminiszter közösségi oldalán kiemelte, hogy a tárca zökkenőmentesen folytatja a megkezdett sportprojekteket, ám a versenysport finanszírozásában tiszta elvekre és szigorúbb kontrollra van szükség. Pósvai Gábor hozzátette, a politika feladata a szabályozás és a források biztosítása, de nem szólhat bele a sportszövetségek napi ügyeibe, a jövőbe pedig a TAO rendszer felülvizsgálatával a szabadidősportot is nagyobb szerephez juttatnák. Már a nyáron megkezdheti működését az országgyűlés által létrehozandó Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amelynek Magyar Péter a lehető legszélesebb jogköröket biztosítaná. A miniszterelnök egy élő interjúban hangsúlyozta, hogy a rendeleti kormányzás megszűnésével a parlamentet már nem lehet megkerülni a nagy horderejű döntéseknél. A kormányfő az oligarchák üzeneteire reagálva kijelentette, felesleges 30 forintot kidobniuk az SMS-re, mert nem válaszol nekik. A korábbi minisztert, Rogán Antalt pedig bűnözőnek nevezve hozzátette, hogy sok minden miatt van izgulnivalója. Ismét megszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások Hajdubihar vármegyében, amelyek során a bűnözők telefonon keresik fel az idősebb embereket, és magukat bajba került hozzátartozónak kiadva kérnek sürgősen pénzt. A rendőrség figyelmeztet, hogy ismeretlen telefonálónak soha ne adjanak át értéket, gyanú esetén pedig azonnal szakítsák meg a hívást, hívják fel a valódi rokont és tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot. Elindultak tojást rakni a mocsári teknősök, ezért az autósoknak és a kerékpárosoknak fokozott figyelemmel kell lenniük májustól júliusig. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint a nőstények ilyenkor akár kilométereket is gyalogolnak a vizektől, hogy száraz, magaslati fészkelő helyet találjanak, a vonulási útvonalukat keresztező járművek pedig végzetesek lehetnek számukra. Ha segíteni szeretnénk az úttesten tartózkodó állatoknak, mindig a haladási irányuknak megfelelő vigyük át őket a túloldalra, a felnőtt példányokat pedig semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kénytelenek lesznek előről kezdeni a fárasztó utat. Hatalmas évadbúcsúztató bulival várja a családokat a debreceni Vojtina Bábszínház, amely június 7-én rendezi meg a hagyományos Itt a vége Fusselvéle elnevezésű ünnepségét. A nagy templom mögötti emlékkertben 10 órától 13 óráig tartó ingyenes rendezvényen a triciklikkel felvezetett lunagújalábas performance mellett az Irano Bábszínház Babszem Jankó című vendégelőadását is megtekinthetik a látogatók. A gyerekeket emellett kézműves foglalkozások, babusgató, különféle ügyességi játékok, valamint a Bakator zenekar és a közös táncház is várja a kapuzárás előtt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep kedden, igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Csodás délelőttet, 9 óra 14 perc van. Nagyobb lehet a menetidő, a forgalom is úgy általában torlódás is kialakulhat. Nyíregyháza Szerencs között ugyanis vonatpótló autóbuszok járnak holnaptól. Egyelőre egyébként frissebb információt a későbbiekben tudunk majd adni erről, szóval mindenképpen nézegessétek a Sunshine-nak a weboldalát, és ott a hírek között is találtok érdekességeket és hasznos tudnivalókat. Aztán a mai nappal viszont megindult Virányos és Tisza Nagyfalu között az aszfaltozás, itt egy 3,5 kilométeres szakaszon, mindez a 38-as számú főút, úgyhogy itt jelzőrök irányítanak jelzőtárcsával, szóval itt is nagyobb menetidőre kell készülni. Aztán egy fogós kérdés, hát ha tudtok rá válaszolni, Ibrány és Ibrány Kertváros között van még aszfaltozás és félsávos útlezárás? Ha tudtok erről valamit, akkor jelezzétek. Köszi előre, és aztán mondjuk is a többieknek 0623 16 3000. Ma egyébként Fülöp névnap van, többek között Evelin Gyöngyvér és Aladár is, úgyhogy őket is köszöntjük a Sunshine FM által. És hát beköszöntött a jó idő is, már-már talán túlzás is lesz, ami ma történik, illetve holnap, ma 30-31 fok, holnap 33-35. Aztán csütörtökön ismét levegőhöz jutunk, majd fellélegezhetünk, akkor viszont csak 25 fokokat mérünk. Ma egyébként a kánikula okozhat panaszokat, és remélhetőleg baleseteket nem. Úgyhogy a bódultság elkerülése, illetve a kiszáradás elkerülése véget. A folyadékpótlás iszonyatosan fontos, csak úgy, mint a jó zenék már a jó kedvünk kapcsán is. Get Lucky, Loi érkezik az újdonsággal, ez még mindig a Sunshine.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, ez volt a One Republic, Ain't No Worried, és itt most pontosan 9:30 van hozzánk, akár órát is lehetne állítani. És hát nagyon jó hírrel érkeztem azok számára, akik Máté Szalka Ópályi térségében élnek, ugyanis összekötő kerékpárút létesül, nem is olyan sokára majd a két település között. Úgyhogy hát ez egy ilyen közel 500 milliárd forintos beruházás, amelynek egyébként részleteiről olvashatok a híreink között is a sunshine.hu-n. Szóval már az építés zajlik, és ez egy visszanemtérő támogatás. 1,7 km hosszú kerékpárútról van szó, úgyhogy egy nagyon fontos beruházás valósul meg. Aki csak teheti, kerékpározzon, rollerezzen, de mindezt óvatosan, biztonsággal. A jó idő egyébként teljes mértékben partner lesz ehhez. Esőtől nem kell tartani, mondjuk itt azért elmorzsolnak két könycseppet a mezőgazdászok, és szerintem azért, ha jobban belegondolunk, akkor mi átlagpolgárok is, egy kis eső nem lenne rossz. Viszont úgy néz ki, hogy jó idő lesz, ezekre számíthatunk is, ma akár 31-32 fok, viszont magas UVB-sugárzás, szóval itassátok a bőrötöket mindenféle napvédővel. Holnap talán egy icipici zápor, hidegfronti erős szél, talán ez lesz az, ami miatt csütörtökön beesik a hőmérséklet. És hát nem csak ez, de az üzemanyagárak is bejjebb húzódnak, vagy visszább húzódnak holnaptól, ugyanis a benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj bruttó 7-tel csökken majd. Mindez tehát a nagykereskedelmi piaci árakra vonatkozik. A kiskereskedelmi árakban is remélhetőleg ugye majd bevonják mindezt. A 95-ös benzin és a gázolaj védett ára is természetesen marad ott, ahol van. Mi pedig megyünk tovább jó zenével, Hypaton és Norma Jean Martin újdonsága, nagyot szól már.

0: Hands on Bone, Mystical Magical, pontosan 3:10 van, velőfényes napsütés vételkörzetünkben már most 24-26 fok, amiből akár 31-32 is lehet, úgyhogy készüljetek fel erre, ugyanis ez most szó szerint kánikulának hat az elmúlt fél éves tapasztalatunk által, ugye, amióta, hát idén még ilyen meleg nem volt, ez egészen biztos, tehát amióta tavaszodik, vagy már nyárhoz közeledünk, ez lesz itt most a csúcs, úgyhogy érdemes kapaszkodni, főleg vizes palackba minden esetre legyen meg a megfelelő folyadékbevitel. Ez nagyon fontos lenne, és az állatoknak is adjatok friss vizet, jó? Na, és közben mutassát, vagy hallgassátok meg a ma reggel legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó, hát többek között erről.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell

0: köszönjük szépen, mindenki jól van, nem sérült meg senki, de hogyha meg is sérülne bármi, akkor egyébként van minőségbiztosítás, szóval kifizetik az okozott károkat. Uh-huh. Na most ez úgy történik, hogy letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy át egy idegen beengedni a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja, mit csinál. A robot úgyse csinál semmit, csak minden tele van kamerával, csak tele van kamerával, rögzítik. Igen. Igen.
1: Ki tudja, ki nézi a kamerákon keresztül, ők már pedig, néznek szét.
0: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek, ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki, akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rád nyit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
1: Igen. Ne?
0: Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen megcsinál sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
1: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló, most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, de már robotporszívó, meg minden tudom, a kedvenced. Kiléptél az ajtó, az volt, és mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és berakott azonnal az első.
0: Igen. Majd visszaszaladtam valamire a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Hát mondom, gyerek, egy perce hagytalak itt.
1: Igen, igen.
0: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, ki üti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. De egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza.
1: Hát
0: és akkor belépek
1: ez,
0: nálam.
1: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
0: Mekkora erővel kell megfogni
1: egy
0: bázát?
1: Egy könyvet megfogni, uh-huh, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva? Hát nem ugyanazzal az erővel kell megfogni. Tehát vannak itt komoly kérdések.
0: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkát, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat. Tele van a házad ezzel. Oké. Megy, megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugye. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
1: Összerakja.
0: A földre hullott darabokkal összeseprés és kidobja.
1: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Tehát eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lehet, hogy ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek is, meg autómodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Ha most már a robot összerakta neked.
0: Hát nyilván azzal kellett betolni a vízre.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 50 perc van, és folytatódik tovább a hajtóvadászat, az MG Crossover, keressük, vagy keressétek ti. Mi nagyjából tudjuk általában, hogy hol van, viszont ti nem biztos. Annak érdekében viszont, ha szeretnétek levadászni, elvinni egy próba hétvégére, és mindezt a kellemest összekötni egy hasznos kirándulással is, mondjuk Hajdúszoboszlóra, a Hotel Aurumba, akkor a játék számotokra még mindig tart, ugyanis pénteken lesz majd a sorsolás, amikor kiderül, hogy a Sunshine Valent autót kiviheti el egy hosszú hétvégére Hajdúszoboszlóra. Az autó járja a vételkörzetünket, hogyha megtaláljátok, fotózzátok le a QR kód segítségével, regisztráljátok, és adjátok meg magatoknak az esélyt arra, hogy egy kényeztető hétvégét élhessetek át másodmagatokkal az autó segítségével. No, ennyi volt már a keltető, ennyi fért bele a műsoridőbe, de holnap reggel ismét jövünk majd vissza. Veletek volt ma Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot. Ciao.
3: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter miniszterelnöki kabinet főnöke. A debreceni BMW iX3 iránti kereslet jóval felülmúlta a várakozásokat. Rekordok a Lokinál a Fizzligában. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 10 önkormányzati lakásbérlő kijelölési jogának átengedésével segíti Debrecen a Hajdubihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársainak lakhatását, hozzájárulva a jól képzett szakemberek megtartásához és a város biztonságának erősítéséhez. Pap László polgármester kiemelte, hogy a település intenzív gazdasági fejlődése miatt növekvő iparbiztonsági feladatok ellátásához elengedhetetlen a megfelelő állomány megtartása, amiben az ingatlanpiaci árak mellett a lakhatási segítség kulcskérdés. Gerebenics Károly vármegyei katasztrófa védelmi igazgató elmondta, hogy a támogatás stabil életkörülményeket biztosít a tűzoltóknak, akiknek komoly terheléssel kell szembenézniük, hiszen az elmúlt évben több mint 3000 riasztás érkezett hozzájuk a városból, idén pedig már mintegy 700 esetben kértek tőlük segítséget a debreceniek. Véget ért a Fizzliga 2025-26-os idénye, amelyben a DVSC a negyedik helyen végzett, kivívva a konferencia liga selejtezőjében való indulás jogát. A játékpercek tekintetében Szűcs Tamás bizonyult a csapat motorjának, aki 31 mérkőzésen 2658 percet töltött a pályán, ez alatt 3 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, kiváló teljesítményével pedig a válogatott keretbe is bekerült, valamint elnyerte az Ilahi díjat és az év felfedezettje elismerését. Is. A rangsor második helyén Lang Ádám végzett, a harmadik pedig Dzsudzsák Balázs lett, aki mind a 33 bajnokin szerephez jutott, 6 gólja mellett 5 gólpasszt osztott ki. A Loki házi gólkirálya címet Bárány Donát szerezte meg, aki 12 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába az elmúlt szezonban. A debreceni BMW iX3 iránti kereslet jóval felülmúlta a várakozásokat, miután a modellre már közel 50 ezer megrendelés érkezett, így a gyárban a tervezetnél korábban elindult a második műszak. A német autógyártó Neue Klasse modell családjának első tagját tavaly év végén kezdték gyártani Debrecenben, az európai piaci bevezetés pedig idén márciusban indult el. A megnövekedett kereslet kiszolgálására a vállalat már megkezdte a munkaerő toborzást a második műszakhoz. A Debrecenben készülő elektromos modell ráadásul komoly nemzetközi elismerést is kapott. A beruházás nem csak Debrecen szerepét erősíti az európai elektromos autógyártásban, hanem a régiós beszállítói hálózatot is fellendítheti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep kedden, igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az élelrádiózás mindenkinek, hello szemiságosok! Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek ezen az álruhás hétfőn. Ezzel rövidebb is lett ez a hét, na de mi játsszuk folyamatosan a jó zenét hozzá. Indulunk Bruno Mars-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

nálunk. Kedd délelőtt is együtt zsúszolok, ma veled egészen délután 2-ig, és nézzük már is a mai orvos meteorológiát, mert komoly terhelést hoz ugyanis a korai hőhullám. Szerdán meg egy hideg front jön majd. És ez a mostani helyzet egyébként mindenkit érint kivétel nélkül az erős UVB sugárzással. A hetes index feletti értékeknél már most figyelni kell a bőr megfelelő védelmére és ugye szemvédelemre is. Most nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz majd a napszemüveged. Fontos tudni, hogy a félárnyék szinte semmi védelmet nem nyújt a napsugarak ellen, a déli órákban pedig egyáltalán nem ajánlott kimenni a napra. Nagy megterhelés éri a keringési rendszerünket és a szívünket is, továbbra is sok a rosszul lét. A szívelégtelenség, a nehéz légzés, szédülés, a leeső vérnyomás és magasabb a trombózisok veszélye is. Hát nem hangzik túl jól. Na de jönnek nálunk már is tovább a jó zenék, most éppen Sam Smith énekel.

0: elsőt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve a napközés munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy egészen megdöbbentő dologra hívom fel most a figyelmed. Az orvosok szerint ugyanis még a dohányzásnál is veszélyesebb, ha valaki mozgásszegény életmódot folytat, ugyanis a testmozgás olyan, mint a lélegzetvétel, csak később halunk bele a hiányába. Évekkel hosszabbíthatnánk meg az életünket, és számos betegségtől kímélhetnénk meg magunkat már napi fél óra sporttal, mert sokan hajlamosak úgy gondolni a sportra, mint egy egyszerű hobbira, amelyet bizonyos emberek csinálnak, mások meg nem. A valóság viszont az, hogy a fizikai aktivitás létszükséglet kéne, hogy legyen. Az egészséges táplálkozással, fogyókúrákkal és testedzéssel foglalkozó szakemberek mind egyet értenek abban, hogy a mozgás hiányos életmód akár nagyobb halálozási kockázatot is jelenthet, mint mondjuk a dohányzás, és évekkel rövidítheti meg az életünket. Szóval napi fél óra, ennyit valahogy próbálj meg kicsikarni a sokszor zsúfolt idő beosztásodból, ez lehet akár egy séta, vagy bármi más. Na de most jöjjenek tovább a jó zenék!
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

perc múlva 11. Csodás napot kíván neked a továbbiakra is a Sunshine FM. Nálunk még jön egy zene a hírekig, aztán hírszerkesztő kollégám mondja el az elmúlt óra friss történéseit, utána jövünk egy újabb zenés órával, hozunk benne kalendáriumot, sőt, elmondjuk nektek a horoszkópban a csillagok mai üzeneteit is. Ha neked is vannak üzeneteid az autósok számára, nyugodtan küld el nekem, használj engem hangos bemondónak, és ők is tudni fognak arról, hogy te épp mit látsz közlekedés közben, mire hívnád fel a figyelmüket. 0620-316-3000, ide jöhet SMS és Viber. A jó zenék pedig végigkísérik majd a napunkat, és ígérem, hogy a következő órában is pontot fogjuk folytatni, ahol most abba hagyjuk a Juice-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak Kongóban. A NER koncesziós szerződéseinek felülvizsgálatát tervezi a kormány. Orbán Anita külügyminiszter reagált a korábbi kormánytagok nyílt levelére. 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot Nagyerdőn. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a járványnak már 204 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus bundibogyó törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés. A védekezést a térségben zajló fegyveres harcok és a lakosság ellenállása is nehezíti. Legutóbb egy kórházat rohantak le fegyveresek, korábban pedig segélyszervezetek sátrait gyújtották fel, miután a hatóságok a járványügyi protokoll miatt nem adták ki az elhunytak holttesteit a hozzátartozóknak. A NER koncesziós szerződéseinek felülvizsgálatát és esetleges felbontását tervezi a Tisza párt vezette új kormány. A téma már a mai kabinetülésen is napirendre kerül. Az autópályákat, a hulladék gazdálkodást, a kaszinókat és a dohánykereskedelmet érintő, akár 35 évre kiszervezett monopóliumok az Orbán rendszer szimbólumaivá váltak. Ráadásul az út- és hulladékkezelési koncesziók miatt az Európai Bizottság már kötelezettségszegési eljárást is indított. Jogi szakértők szerint az új kormányzatnak minden jogalapja megvan a megállapodások megszüntetésére vagy radikális módosítására, mivel az eredeti pályázatok uniós és hazai jogot sértve valós piaci kockázatvállalás nélkül köttettek meg. Nem én változtam meg, hanem a rendszer, reagált Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a korábbi kormánytagok nyílt levelére, amelyben az előző kabinet elárulásával vádolják őt. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, hogy belülről látta, miként váltotta fel a szakmaiságot a lojalitás, és hogyan rendelték alá az ország érdekét a magánérdekeknek. Emiatt pedig egy ponton minden tisztességes embernek nemet kell mondania. Orbán Anita sokat mondónak nevezte, hogy a bírálói az eltűnt közpénzek helyett inkább az ő cipőjét és arckifejezését elemezték. A bejegyzéshez csatlakozó Magyar Péter miniszterelnök pedig hozzátette, hogy most azok gyalázkodnak gyáván, akik korábban tálcán kínálták fel az országot az idegen érdekeknek. 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot május 29-e és 31-e között Nagyerdőn, ahol az 50.000 négyzetméteres területen több mint 1000 járművet vonultatnak fel. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjére több mint 30.000 látogatót várnak a szervezők, akiket a tuning autók, a drift bemutatók és a péntek esti Night Drive mellett olyan újdonságok is fogadnak majd, mint a holban látható Lego jármű kiállítás. A rendezvényen a legkisebb újra megrendezik a Mini Drive Forma 1-es hangulatú versenyét, de szimulátorok és meglepetés olimpikonok is színesítik a látványos földi és légi bemutatókkal készülő családi programsorozatot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep kedden, igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ha egy kicsikét még furcsának érzed magad, és nem találod a helyed, nem benned van a hiba, ugye ezen a héten a hétfő kedden érkezett meg, na de mi majd megpróbáljuk a visszarázódást zökkenőmentessé tenni legjobb dalainkkal, remélem itt vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez itt a Keddi Juice, további jó rádiózás mindenkinek ma május 26-án. Hogyha ismersz Evelineket vagy Fülöpöt, akkor köszöntsd, hiszen ma van a névnapjuk. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok! Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, ezen a napon kezdte meg egyhetes útját a világűrbe 46 évvel ezelőtt, a Soyuz 36 fedélzetén. Ugye most már pedig nem ő az egyetlen magyar űrhajós, hanem az első. Mert hogy ugye Kapu Tibor is csatlakozott a magyar űrhajósok közé Farkas Bertalan mellett, akik a világűrbe kirándultak. Na de ma van a szülinapja Gálvölgyi Jánosnak is, Magyarország legendás színésze, parodistája, 78 éves lett ma, de Lenikre Vész a világhírű rocker is ünnepel, 62 éves lett. Hogyha te is velük együtt fújod a gyertyát, akkor meg happy birthday! Játsszuk már is tovább a jó zenét, szép keddet mindenkinek!

0: de jól összehozta a két csajszi ezt a zenét. Tele vidámsággal és pörgős lendülettel. Szia és Kylie Minogue duettjét hallottátok. Most pedig a horoszkópokat fogjuk meghallgatni. Vannak olyan napok, amikor ugye minden könnyebben megy, van olyan is, amikor meg nem árt résen lenni, hogy melyik lesz igaz a te csillagjegyed számára. Mindjárt kiderül a napi horoszkópokból.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosmár korra reggel gyors tempóra kapcsol. Remek, ha megvan a lendület, csak a ritmust kell eltalálnia. A bika most remekül halad a munkával, nem is csoda, hiszen van motivációja, odahaza is várja pár olyan feladat, amit jó ideje halogat. Az ikrek ma sziporkázik, ráadásul üzenetek, hívások, hírek színesítik a napját, egymás után pattannak ki fejéből az ötletek, a munkatársai nehezen tartják a lépést. A rák most jobban ragaszkodik a biztonságot adó szokásokhoz, mint máskor. Jól esik számára a rend, az ismerős illatok, ez most különösen feltölti. Az oroszlán ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, akár akarja, akár nem. Ha kap egy elismerést vagy bókot, az most különösen jól esik. A szüzet örömmel tölti el, amikor a kis részletek a helyükre kerülnek. Ma ilyen napja lesz. Amit ma átnéz, az tisztább, rendezettebb lesz. És így gyorsan körvonalazódik majd a heti ütemterve. A mérleg ma több nézőpontot is át tud látni egyszerre, és ez segít egy folyamatban lévő döntésnél, könnyen teremt kellemes légkört maga köré, ez pedig vonzza az embereket. A Skorpió ma figyeljen egy kicsit befelé, így észreveheti, hogy mi az, amit már régóta ki kellene mondania, felszabadító lesz, ha végre megteszi. A Nyilas mai napját élénk kíváncsiság és jó kedv színezi. Jöhet egy meghívás, vagy akár egy utazási ötlet, vagy valami, ami kilendíti a megszokottból, lelkesedése pedig másokra is átragad. Ha a bak munkahelyé most túl gyorsan közelít egy határidő, gyakorlatias hozzáállása könnyedén talál megoldást. Munkatársai számítanak remek képességeire. A vízöntő készüljön, mert a mai nap váratlan fordulatot hozhat. A rugalmassága most nagyon jól fog jönni. Munkatársai is tudják, hogy önnek mindig van egy B-terve. A halak ma szívesebben dolgozik egyedül. Jól esik egy kis zene, egy illat vagy egy csendesebb sarok, ahol összerendezheti a gondolatait.

A délelőtt utolsó perceiben vagyunk, hamarosan pedig jönnek a friss térségi hírek is. Ez azt jelenti, hogy a Sunshine Krónikában Marianék ma is összefoglalják a környék fontos híreit, mindenkit érintő újdonságait. Én viszont utána még két zsúszos órával várlak. A közlekedőket arra kérjük, hogy legyenek nagyon-nagyon óvatosak. A májusi nyár rendesen rákapcsolt, a közlekedésre is veszélyes ez. A szervezetünket terhelő hatásuk miatt fokozódik a fáradékonyság, a figyelmetlenség. Az autósokat arra kérjük, hogy tényleg éberen és türelemmel vegyenek részt a forgalomban. Defenzíven vezessenek, hogyha lehet, mert attól, hogy mi azt hisszük és elvárjuk a többiektől, hogy betartják a szabályokat, és hogy ők is figyelnek, ez nem biztos sajnos, hogy minden esetben így van. Hacsúsz. A következő órában is vár

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék grandsors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint özdíjazás.
3: Grand Casino 024.
2: A Debrecen Pláza földszintjén.
3: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
3: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
4: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A debreceni BMW iX3 iránti kereslet jóval felülmúlta a várakozásokat. Sánta Kálmán emlékérmet vehetett át Csépány Tünde. Árverésre bocsáthatják az egykori MÁV honvédségi építőszázad laktanyáját. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 26-a kedd van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél csatornázási munkálatok miatt korlátozásokra kell számítani. A fél útpályát lezárták, így irányonként csak egy-egy sáv járható az érintett szakaszon.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: A debreceni BMW iX3 iránti kereslet jóval felülmúlta a várakozásokat, miután a modellre már közel 50 ezer megrendelés érkezett, így a gyárban a tervezetnél korábban elindult a második műszak. A német autógyártó Neue Klasse modell családjának első tagját tavaly év végén kezdték gyártani Debrecenben, az európai piaci bevezetés pedig idén márciusban indult el. A megnövekedett kereslet kiszolgálására a vállalat már megkezdte a munkaerő toborzást a második műszakhoz. A Debrecenben készülő elektromos modell ráadásul komoly nemzetközi elismerést is kapott. A beruházás nem csak Debrecen szerepét erősíti az európai elektromos autógyártásban, hanem a régiós beszállítói hálózatot is fellendítheti. A Magyar Neurológiai Társaság legrangosabb elismerését a Sánta Kálmán emlékérmet vehette át Csépány Tünde, a debreceni egyetem docense, a kitüntetéssel a szklerózis multiplex kezelése terén elért kimagasló és iskolateremtő munkásságát ismerték el. Csépány Tünde a debreceni neuroimmunológiai gondozás megalapítója, akinek vezetése alatt az intézmény az ország egyik legmeghatározóbb centrumává vált. A docens asszony az elismerés kapcsán kiemelte, hogy a személyre szabott terápiák fejlődésének köszönhetően már a reális esélyé vált, hogy a páciensek teljes és aktív életet élhessenek, emellett a díj történetében ő a második női kitüntetett. Árverésre bocsáthatja Debrecen városa a Lőtér utca 1 szám alatt található egykori MÁV honvédségi építőszázad laktanyáját. Az 1374 négyzetméteres területen fekvő volt katonai objektum 128 millió 650 ezer forintos induló licitára kerülhet kalapács alá, amennyiben a csütörtöki ülésén a közgyűlés így dönt. Az önkormányzati előterjesztések szerint a képviselők egy másik ingatlan sorsáról is határoznak, így a Szávai Gyula utca 56 szám alatti több mint 1500 négyzetméteres területet is elárverezhetik, amelynek kikiáltási árát 81 millió 465 ezer forintban határozták meg. Véget ért a Fizliga 2025-26-os idénye, amelyben a DVSC a negyedik helyen végzett, kivívva a konferencia liga selejtezőjében való indulás jogát. A játékpercek tekintetében Szűcs Tamás bizonyult a csapat motorjának, aki 31 mérkőzésen 2658 percet töltött a pályán, ez alatt 3 gólt és 4 gólpaszt jegyzett, kiváló teljesítményével pedig a válogatott keretbe is bekerült, valamint elnyerte az Ilahi díjat és az év felfedezettje elismerését. Is. A rangsor második helyén Lang Ádám végzett, a harmadik pedig Dzsuzsák Balázs lett, aki mind a 33 bajnokin szerephez jutott, 6 gólja mellett 5 gólpaszt osztott ki. A Loki házi gólkirálya címet Bárány Donát szerezte meg, aki 12 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába az elmúlt szezonban. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a következő hónapokban a debreceni szórakozóhelyek környékén, miután az elmúlt hétvégén a Péterfia utca egyik klubja előtt utcai verekedéssé fajult egy fiatalok közötti vita. A közösségi médiában megjelent felvételek alapján indított nyomozás mellett Pap László polgármester egyeztetett Illés Zoltán főkapitánnyal, és a közterületi rendfenntartás megerősítését kérte. A szigorítás kiemelten érinti a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér környékét, mivel mivel a városvezetés szerint a kikapcsolódás nem vezethet sem a szórakozó helyen belül, sem azon kívül balhéhoz. Megkezdődik a Harsona utca nagy felületű útfelújítása, amely az időjárási viszonyoktól függően várhatóan néhány hétig tart majd. Széles Diana alpolgármester tájékoztatása szerint a munkálatok május 26-án indulnak, és a beruházás ideje alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszon. Az utcában működő vállalkozások kamionforgalma miatt az útburkolat az évek során súlyosan tönkrement, a teljes rendbetétellel pedig a biztonságosabb közlekedést kívánják biztosítani az önkormányzat részéről, ezért a sofőröket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és az ideiglenes jelzéseknek megfelelően vezessenek. Hatalmas évad búcsúztató bulival várja a családokat a debreceni Vojtina Bábszínház, amely június 7-én rendezi meg a hagyományos Itt a vége Fussel Véle elnevezésű ünnepségét. A nagy templom mögötti emlékkertben 10 órától 13 óráig tartó ingyenes rendezvényen a triciklikkel felvezetett lunagújalábas performance mellett az Irano Bábszínház Babszem Jankó című vendégelőadását is megtekinthetik a látogatók. A gyerekeket emellett kézműves foglalkozások, babusgató, különféle ügyességi játékok, valamint a Bakator zenekar és a közös táncház is várja a kapuzárás előtt. 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot május 29-e és 31-e között Nagyerdőn, ahol az 50 ezer négyzetméteres területen több mint 1000 járművet vonultatnak fel. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléjére több mint 30 ezer látogatót várnak a szervezők, akiket a tuning autók, a drift bemutatók és a péntek esti Night Drive mellett olyan újdonságok is fogadnak majd, mint a holban látható Lego jármű kiállítás. A rendezvényen a legkisebb újra megrendezik a Mini Drive Forma 1-es hangulatú versenyét, de szimulátorok és meglepetés olimpikonok is színesítik a látványos földi és légi bemutatókkal készülő családi programsorozatot.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az egyéniben elért harmadik hely után csapatban is bronzérmet szerzett Battai Sugár Limában. A Deac vívója a magyar női kart válogatott tagjaként szerepelt nagyszerűen. A bronz mérkőzésen Lengyelországot győzték le a mieink. A győri Audi Eto 26-23-ra legyőzte a DVSC-t a női kézilabda NB1 25. utolsó előtti fordulójában. Ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől biztossá tette a bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A mérkőzést megelőző percekben hatalmas Molinó fogadta a Hódos sportcsarnokban a volt válogatott Hodnyák Dúrát, a debreceniek 34 éves balátlövője, aki korábban a győri Etóban is szerepelt, az idény végén visszavonul a kézilabdától, ezért járta a méltó fogadtatása a hazai szurkolóktól. Az utolsó fordulót rendezték a labdarúgó NB3-ban, az északkeleti csoportban a Kismárda 2 elsősége már korábban eldőlt, viszont tartalékcsapat nem játszhat osztályozót az NB2-be jutásért. A bentmaradásért az utolsó fordulóban is nagy harc volt. Végül a Sényő csatlakozott a már játéknap előtt is biztos kieső 60-hoz. A Deac hiába győzte le a Nyíregyháza második csapatát, a Cigánd nagyobb gólarányjal nyert a Kisloki ellen, így a cigándiak játszhatnak osztályozót a feljutásért. Íme az eredmények: Tiszafüred Ózd 3-2, DVTK 2-63-2, Termálfürdő Tiszaújváros Tarpa 1-1, Cigánd DVSC 2-5-0, Gödöllő Kisvárda 2-1-1, Deac Nyíregyháza 2-3-1, Sínyő Füzesabony 2-2 és Putnok Eger 4-1. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Debrecen térségében a ragyogó napsütésé és a hőségé lesz a főszerep kedden, igazi strandidőre van kilátás. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a szél sem hoz komolyabb felfrissülést. A reggeli kellemesebb órákat követően gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Miltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Mi itt a Sunshine FM-en a következő órában is csak neked zenélünk. Remélem, hogy itt maradsz nálunk. Ha pedig ma még nem köszöntötted az Evelineket, akkor Isten éltesse, pusziljuk őket, te is tedd meg, de Fülöp névnap is van. A héten egyébként lesz majd még Hella, Emil, Magdolna, Zsanett, Janka, vasárnap pedig Angéla és Petronella. Arról nem is beszélve, ugye, hogy a hónap és a május utolsó vasárnapja lesz, tehát gyermeknap. Ha még nem vettél semmit a gyerkőcnek, ez a heted van le.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Új kötelező elem jöhet a műszaki vizsgákon. Több rendőr lehet a szórakozó helyek környékén. Rendkívüli visszahívást jelentett be a Nébi. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Új szabály szigorítja a műszaki vizsgát Magyarországon. A jövőben kötelező lehet ugyanis a hibátlanul működő guminyomás ellenőrző rendszer, vagyis a TPMS megléte. Az autonavigator.hu szerint a guminyomás szenzor a kötelező biztonsági rendszerek közé kerülhet, így ha a hibajelzés világít a műszerfalon, az akár azonnali bukást is jelenthet a műszaki vizsgán. Különösen problémás lehet azoknál az autósoknál, akik olyan téli kerékszettet használnak, amelyben nincs szenzor. Már korábban 2027. június volt szó, a legfrissebb információk szerint már idén november 1-től életbe léphet az új szabályozás. Fokozott rendőri jelenlétet kérte a nyári hónapokra Debrecen polgármestere a belvárosi szórakozó helyek környékén. Pap László azután egyeztetett a rendőrség vezetésével, hogy a hétvégén utcai verekedés tört ki fiatalok között a Péterfia utcában. Az esetről készült videók nagy felháborodást váltottak ki a közösségi médiában. A rendőrség nyomozást indított, bár a szórakozó helyi üzemeltetője nem tett bejelentést. Na, a városvezetés most azt kérte, hogy a rendőrök kiemelten figyeljék a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér környékét. A polgármester szerint a szórakozás nem vezethet erőszakhoz vagy balhéhoz a városban. Május 27-től augusztus 29-ig változik a közlekedés a MÁV-nál a Szerencs és Nyíregyházak közötti felújítási munkák miatt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint közvetlen MÁV busz járatok közlekednek majd Debrecen és Miskolc autóbusz állomása között, érintve a Miskolci-Tiszai pályaudvart is. A pótlóbuszok több alkalommal indulnak naponta mindkét irányba. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a vonatpótló buszokon a vasúti jegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállításra és csoportos utazásra nincs lehetőség. Na, az aktuális menetrend a MÁV Plus alkalmazásban és a vasúttársaság felületein is elérhetőek. Nagy felületű útfelújítás kezdődött a Harsona utcán, ezt jelentette be Széles Diana alpolgármester. polgármester. A munkálatok az időjárástól függően több hétig is eltarthatnak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra kell majd számítani az érintett szakaszon. A környéken működő vállalkozások már korábban jelezték, hogy az út rossz állapota miatt nehézzé és veszélyessé vált a közlekedés. A jelentős kamionforgalom következtében pedig az aszfalt több helyen megsérült, egyes szakaszokon csak egy sáv maradt biztonságosan használható. Rendkívüli termék visszahívást jelentett be a Nébik. A hatóság összesen 21 termék, több mint 100 tételét vonja ki a forgalomból mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Az ellenőrzések során két olaszországi magalapanyagnál találtak problémát. A visszahívás többféle csíramagot is érint, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy ellenőrizzék a csomagoláson található tételazonosítót és minőség megőrzési időt. Az érintett termékeket nem szabad felhasználni vagy elfogyasztani. A Nébik közölte, a visszahívás kizárólag a megjelölt tételekre vonatkozik, minden más termék biztonságosan fogyasztható. A visszahívott termékek listája pedig a hatóság oldalán található meg.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Debrecen térségében szerdán igazi nyárias meleg, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadék és széllökés. A légmozgás élénk lesz zivatarok idején átmenetileg, viharossá is fokozódhat a szél. A minimum hőmérséklet reggel 16 fok körül alakul, napközben pedig 31 és 32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen és környékét ma ismét tartjuk lendületben, és látjuk el fontos infókkal, hasznos hírekkel. Rádióználunk a továbbiakban is, kettőig pedig még én hozom a jó zenét itt a Juice-ban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: utolsó órájában vagyunk. Hello mindenkinek! Mindjárt megismételjük a reggel legjobb pillanatait, közben pedig már a napi maximumot el is értük. Magyarország teljes területén felhőt keresvesen lehetne az égbolton találni. Szóval az ország területén mindenhol kiegyenlítetten 26-28 fok körül mérünk, viszont ami a gyönyörű koranyárias idő után jön, az nem piskóta. A június is úgy fog majd bekezdeni, hogy el sem hisszük. Holnap fog tetőzni a kánikula, ugyebár utána pedig hidegfront jön hatalmas széllel, és a hőmérséklet is csökken jó 10 fokot. Ez érdemi csapadékot viszont nem fog hozni, viszont a június majd sok csapadékkal indul. Egyelőre ezt mutatják az előrejelzések. A hónap első harmadában a prognózis szerint szinte minden nap valamennyi eső eshet. Na de nálunk jönnek már is a reggel legjobb pillanatai, itt a Keltető Best of.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Kötelező bemosakodás.
3: Így van.
2: Igen. Kézfertőtlenítő.
3: Megvan. Mennyire, már nem sok van.
2: Mennyire veszélyes egyébként a nyári forróságban az autóban hagyni a kézfertőtlenítőt? Én minap ezen gondolkodtam, hogy ezt most dugjam el árnyékosabb helyre, de egyébként is 50 fokra is átmelegszik az autó, tehát nyilván azért vigyázok arra, hogy nap ne érje, de amúgy jelenthet veszélyt.
3: Tehát, hát,
2: hogy...
3: Nekem felpupozódott. Aha. Tehát ilyen szép nagy lett, és ahogy megnyomod a gombot, vagy egy kicsit hozzá, ez kilőtt azonnal a tetőre, meg mindenhova.
2: Igen, és hátulul a gyerek is mondod, na kicsim, akkor fogd be a szemed, mert apa megmossa a kezét.
3: Nem kell igazából, nem kell olyan nagy tubust használni, meg ilyen nagy nyomósat. Tehát egy kicsit használhatsz, hogyha beteszed, mondjuk elmész bevásárlóközpontba, összefogdostod ott a cuccokat esetleg, ha meg akarod takarítani a kezedet. Nekem most hétvégén volt ilyen, pont jól jött volna, de már elfogyott.
2: Igen, egyébként jó, amit mondasz, mert a bevásárlóközpontban ugye fogod a kosarat, a tolókocsit, amihez ezren hozzányúltak, nem biztos, hogy mindenki olyan higiéniát követ, mint amit mondjuk személy szerint te vagy én, és hát utána jól esik tényleg egy kicsit bemosakodni. Minden egyes alkalom, amikor reggel beülsz, és ezt a rituálit megcsinálod, úgy érzem magam, mintha műtőben lennék, mintha éppen műtéthez készülnénk, tehát hogyha téged meglátlak, most már az agyam automatikusan ezt kapcsolja össze, még kellene egy maszk, meg egy műtősköpeny.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Nyomozásra fel! Ha imádjátok a csavaros krimiket és kíváncsiak vagytok, hogyan bogozza ki a szálakat a legendás belga detektív, akkor irány a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központ május 27-én este. Agatha Christie egyik legzseniálisabb darabja, az Aykroyd gyilkosság kell életre a színpadon, Simon Kornél rendezésében. A zseniális Hercule Poirot szerepében Khalid Arthurt láthatjátok, aki megpróbálja kideríteni, ki a gyilkos az eseménytelennek tűnő, de titkokkal teli angol uradalomban. Készüljetek fel egy igazi kétfelvonásos feszültségre, ahol a végén garantáltan leesik majd az állatok. Gyerkőcökkel kéz a kézben irány a Nagyerdei Kultúrpark, mert május 30-án és 31-én hatalmas gyermeknapi hétvége dübörög náluk. Az ország első vidéki állatkertje és egyetlen klasszikus vidámparkja elképesztő programkavalkáddal készül. Ráadásul a játékgépeket is korlátlanul lehet majd nyúzni. Ha szeretnétek az állatok mellett egy hatalmasat pörögni, hullámvasutazni és felejthetetlen élményeket gyűjteni a szabadban, akkor ezt a hétvégét nagyon véssétek be a naptárba.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Ez volt a mai Juice az elmúlt 4 órában. Váci Zolit hallottad. A mai célom az volt, hogy valahogy éljük túl ezt a keddi hétfőt, viszont én eddig rádióztam és dolgoztam veled. A továbbiakban már Roli pattam be a helyemre, neki passzolom a mikrofon, velem pedig legközelebb majd holnap délelőtt találkozhatsz. Holnapra fokozódik majd a májusi nyár és a kánikula. Még a maitól is melegebb lesz, és még a maitól is veszélyesebb lesz az idő, hiszen már a 30 fok volt a maximum, holnap már 33 is lehet. Utána már jön a változás, és a 10 fokos hőmérséklet csökken is. Na de mára tényleg búcsúzunk, találkozunk legközelebb is, csokkolom! Oh, yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Nyár végén felállhat a vagyonvisszaszerzési hivatal. Csütörtökön dől el, jön-e a 4000 milliárd? Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Magyar Péter visszavonta azt a részt, amely a keresztény kultúra védelmére vonatkozó alkotmányos passzust is törölte volna. A párt szerint félreértések alakultak ki, ezért pontosították a szöveget. Így már egyértelmű, kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése a cél. A javaslat emellett 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, és lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését is. A Fidesz szerint ugyanakkor a tervezett több pontja továbbra is súlyos alkotmányossági kérdéseket vet fel. Nyár végén várhatóan augusztus közepén kezdheti meg működését az új vagyonvisszaszerzési hivatal. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban. Elmondása szerint a vagyonvisszaszerzésről szóló törvényjavaslatot 1-2 héten belül nyújtják be. A hivatal a tervek szerint széles jogköröket kapna, és a vagyonosodási vizsgálatok is hozzátartoznának majd. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a pártelnökökre is kiterjesztenék a vagyonnyilatkozati kötelezettséget, és ellenőriznék azok valóságtartalmát. A miniszterelnök szerint akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálódhatnak majd. Magyar Péter új kabinetfőnököt nevezett ki. A miniszterelnök kedden jelentette be, Sümegi Klaudia tölti be a tisztséget, akiről Magyar úgy fogalmazott, az egyik legösszetettebb és a legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. Sümegi közgazdász, filmproducer, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője, és közel egy évtizedes pénzügyi tapasztalat áll mögötte. Férjével egyébként közösen filmgyártó céget vezet, és ő volt az egyik alkotója a Tavaszi szél az Ébredés dokumentumfilmnek, amely Magyar Péter politikai útját követi nyomon. A miniszterelnök köszönetet mondott elődjének, Velkei Györgynek is, aki a külügyminisztérium államtitkára lett. A NAV június 1-jéig vár társasági adóbevallást mintegy 400 ezer cégtől és kisvállalati adóbevallást több mint 100 ezer vállalkozástól. A számviteli beszámolót május 31-jéig kellett itt behelyezni. Aki ezt elmulasztja, akár az adószámát is elveszítheti. Az adót szintén június 1-jéig kell befizetni. A NAV idén is levélben keresi azokat, akik korábban késtek vagy egyáltalán nem nyújtottak be bevallást. Nem véletlenül, hiszen a mulasztás 1 millió forintos bírsággal járhat. A koncesziós rendszerek felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról és szigorúbb vagyonosodási vizsgálatokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott pünköst hétfői interjújában. A kormányfő szerint több területen is átalakításokra készül a Tisza kormány, különösen ott, ahol az állam és a gazdasági szereplők kapcsolata érintett. Magyar Péter arról is beszélt, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítése lesz a fő téma. A miniszterelnök szerint a cél, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a visszatartott uniós pénzekhez.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap térségünkben forró, füllett zivatarokra hajlamos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz, zivatarok környezetében meg is erősödhet. Hajnalban 15 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 30-32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes keddi utánt kívánok, sikerült elgondolkoznom, de már kedd van, igen, ez egy jó hír. Hozom ebben az órában is a kiváló zenéket, és Újfehértónál pedig ma is működik a Trafi Box, így legyünk körültekintőek. Kezdünk elsőként Ed Sheerannál.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Olivia Dean és a Man I Need a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és akkor sikernaptározzunk, mert ma Yangfén patkány napunk van, valamint egy jó kis kockázat nappal fűszerezve. Ez egy határozott, pörgős, tevékeny nap lehet, amikor egész hatékonyan tudunk ügyeket intézni, akár feladatokat megoldani. Sokan érezhetik úgy, hogy most menni kell, csinálni kell, egyik helyről a másikra rohangálni, mert a patkány energiája nem igazán szeret egy helyben csücsülni. Közben azért ott lehet bennünk egy kis bizonytalanság is, hiszen ez mégiscsak egy kockázatnap. Nem kell túlgondolni, óriási rizikókat talán ma nem is érdemes vállalni, de kisebb merészségek akár jól is elsülhetnek. Arra viszont figyeljünk, hogy ne fújjuk fel jobban a dolgokat, mint amekkoráik valójában. Ez inkább a fejünkben okozhat feszültséget néha. Szóval ma a legjobb taktika, hogy húzzunk bele, csináljuk, intézzük, amit kell, és a nap végén jó eséllyel majd elégedetten dőlhetünk hátra. Ezek így a mai jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Hamarosan útinfók jönnek, most viszont érkezik a hármas, Elok Szigala, Manny Golding, ez az

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán a Debreceni úton volt egy baleset, legyünk mindenképp körültekintőek, és Viberen kaptam fotót Józsió voltából, hogy Újfehértón ma is a Trafibox aktívan szedi a gyorsan szágoldozókat, és Debrecenben is hatósági ellenőrzésre kell készülnünk a Vámospércsi úton. Ha egyéb infót van, akkor természetesen ma is várom 0620 316 3000. Damiano David jön Tylával. Talk to me.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. Nem adom fel.
1: És igazi újdonságok.

0: Ez volt Offenbach és az Overdrive a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól és 3 órához érkeztünk, így ne feledd, a következő órában újabb játékkal folytatjuk majd. Ma is valaki hazavieti az Oszis Burger Sunshine menüjét. Most viszont jön Szücsim a legfontosabb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük az óránkat, pedig mélyből lezárjuk. Itt a Joel Corey-val közös I Wish.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
4: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
3: Közel 5 millió forint összdíjazás.
4: Grand Casino 024,
3: a Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
9: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program. Leitatta, majd megfojtotta ismerősét egy debreceni férfi. Nyári járattörlésekre figyelmeztet a Hungarokontroll. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már idén augusztusban megkapják a családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A támogatás mintegy 700 000 nehéz helyzetben élő család számára nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A program célja, hogy a gyermekek megfelelő és biztonságos körülmények között kezdhessék meg az iskolát. A kormány emellett bevezeti a nyugdíjas szépkártyát is. Az intézkedés évente 200 000 forintos támogatást biztosíthat azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 250 ezer forintot. A támogatás várhatóan ősszel érkezik meg az érintettekhez. Vádat emelt a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a vád szerint még tavaly novemberben leittatta, majd megfojtotta ismerősét. A két férfi egy sörözőben italozott, majd hajnalban a vádlott bérelt lakásába mentek. Az ügyészség szerint az elkövető szándékosan továbbította áldozatát, hogy ne tudjon védekezni, majd pénzt követelt tőle. A vita verekedésé fajult, a vádlott többször megütötte, végül megfojtotta a sértettet. A helyszínre később érkező ismerős a férfi 600 ezer forint készpénzét magához vette, ezért ellene bűnpártolás miatt emeltek vádat. Az ügyészség a fővádlottal szemben 18 év fegyházbüntetést indítványozott. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem sürgősségi orvostani képzése, sikeres szakvizsgát tett ugyanis a 90. sürgősségi szakorvos is. Az intézményben egyébként 12 éve indult az oxiológiai és sürgősségi orvostan szakvizsgáztatás, amely már a meghatározó szerepet tölt be a hazai sürgősségi ellátás szakember utánpótlásában. A képzés során kiemelt figyelmet fordítanak a kórházon belüli és a mentőszolgálati betegellátás összehangolására. A Debreceni Egyetem évente egyébként több mint 1200 hallgatót oktat sürgősségi tantárgyakból, emellett a mentőtisztek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók képzésében is aktív szerepet vállal. Újabb üteméhez érkezett a debreceni Szepes városrész fejlesztése, folytatódik a közműhálózat és úthálózat korszerűsítése. A beruházás már május 20-án elkezdődött, és várhatóan szeptember 20-áig tart két ütemben. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi rend van érvényben, Szepes déli irányában a 481-es főút felől, észak felől pedig a Sárga dűlőn keresztül közelíthető meg. A Vértesi út felújítása miatt több helyen forgalomkorlátozások vannak érvényben. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát. A következő hónapokban tömeges járat törlésekre is sor kerülhet a nemzetközi légi közlekedésben, erről beszélt a Hungarokontroll vezérigazgatója. Túri Ferenc szerint a súlyosbodó kerozinválság és a közel-keleti konfliktus miatti légzárak komoly kihívást jelentenek az ágazat számára. Az iraki légtér kiesése miatt jelentősen csökkent a Magyarország felett áthaladó légiforgalom, több járat ugyanis déli útvonalra terelődött, elkerülve a magyar légteret. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több nagy légitársaság, köztük az Emirates és a Qatar Airways is felfüggesztette egyes járatait.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szerdán igazi nyárias meleg, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadék és széllökés. A légmozgás élénk lesz zivatarok idején átmenetileg, viharossá is fokozódhat a szél. A minimum hőmérséklet reggel 16 fok körül alakul, napközben pedig 31 és 32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Szöcsönek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. További klassz keddélutánt kívánok mindenkinek. 3 múlt már 4 perccel ebben a 29-30 fokban szerintem mindenki vágyna egy jó kis tengerpartra. Helyette viszont dolgozunk. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházzal a Vásáros Mamény úton baleset történt, így légy körül tekintünk. Kezdünk elsőként Calvin Harris-szál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

I'm moving to the sun, a sunshine of a man, mert csak jó zene szól, 10 perccel fél négy előtt pedig már is elfordulunk a kódjátékunkra, a játék pedig nagyon egyszerű, a mai nyerő szám, ha valahol ott lapod a telefonszámodban, akkor várom SMS Viber számunkra a kódjáték szó elküldését, ennyire egyszerű, óra végén pedig sorsolunk majd. A mai nyerő kód pedig a 26-os, ha valahol ott lapul, akkor ne késlekedj, küld el minél hamarabb, kódjáték ennyire egyszerű, 23-16-3000. A nyeremény pedig az Oszész Burger, Sunshine menüjén. Sok sikert kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szigala és a Riptide után pedig jön Kiskata ma is a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kosmár korra reggel gyors tempóra kapcsol. Remek, ha megvan a lendület, csak a ritmust kell eltalálnia. A bika most remekül halad a munkával, nem is csoda, hiszen van motivációja, odahaza is várja pár olyan feladat, amit jó ideje halogat. Az ikrek ma sziporkázik, ráadásul üzenetek, hívások, hírek színesítik a napját, egymás után pattannak ki fejéből az ötletek, a munkatársai nehezen tartják a lépést. A rák most jobban ragaszkodik a biztonságot adó szokásokhoz, mint máskor. Jól esik számára a rend, az ismerős illatok, ez most különösen feltölti. Az oroszlán ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, akár akarja, akár nem. Ha kap egy elismerést vagy bókot, az most különösen jól esik. A szüzet örömmel tölti el, amikor a kis részletek a helyükre kerülnek. Ma ilyen napja lesz. Amit ma átnéz, az tisztább, rendezettebb lesz. És így gyorsan körvonalazódik majd a heti ütemterve. A mérleg ma több nézőpontot is át tud látni egyszerre, és ez segít egy folyamatban lévő döntésnél. Könnyen teremt kellemes légkört maga köré, ez pedig vonzza az embereket. A Skorpió ma figyeljen egy kicsit befelé, így észreveheti, hogy mi az, amit már régóta ki kellene mondania. Felszabadító lesz, ha végre megteszi. A Nyilas mai napját élénk kíváncsiság és jó kedv színezi. Jöhet egy meghívás, vagy akár egy utazási ötlet, vagy valami, ami kilendíti a megszokottból, lelkesedése pedig másokra is átragad. Ha a bak munkahelyén most túl gyorsan közelít egy határidő, gyakorlatias hozzáállása könnyedén talál megoldást. Munkatársai számítanak remek képességeire. A vízöntő készüljön, mert a mai nap váratlan fordulatot hozhat. A rugalmassága most nagyon jól fog jönni. Munkatársai is tudják, hogy önnek mindig van egy B-terve. A halak ma szívesebben dolgozik egyedül. Jól esik egy kis zene, egy illat vagy egy csendesebb sarok, ahol összerendezheti a gondolatait.
1: Nagyon köszönjük, Florida jön Sziával, ez a White Ones.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: proud.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

Sanders és a Never Walk Alone a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így rögtön lezárjuk a mai játékunkat. Ugye a 26-os volt a nyerőszám, és ma is nagyon sokan jelentkeztettek. Köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak vagytok ebben a kánikulában, 29-30 fokban is. Na nézzük, hogy ki a mai szerencsés nyertessünk, aki nem más, mint Laura. Gratulálunk, az Oszész Burger-e Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat, és természetesen holnap is játszunk majd. Köszönöm szépen Józsi Weiberét, aki megírta.

hogy továbbra is új fejértonál aktívan működik a Trafibox, így érdemes csak a szabályokat betartva közlekedni. Mindjárt majd még hozunk útinfókat, és jön Szücsi is a legfontosabb hírekkel. Az óránkat pedig a Kent Hold a

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM, 1 perccel 16 óra előtt friss útinfok jönnek Bordás Bélától, szervusz!
3: Szervusz, jó napot kívánok, a rekkenő nyári a hőség, hát ez csalhatatlan ez a meleg. Valóban ettől, hogyha melegebb lesz holnap után, hát az még kényelmetlenebb elviselni. Azokban a gépkocsikban, amikben nincs klímaberendezés, remélem mindenki nagyon óvatosan közlekedik, ugyanis ilyenkor a reflexek tompultabbak. És Hajdúbihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is nagy a forgalom. Elsősorban a Borsodabói Zemplén, Hajdúbihar megye, Zemplén megye közti útszakaszon igen nagy forgalommal kell számolni, és lényegesen nő a menetidő, ugyanis a 38-as számú főútvonalon nem árt, ha tudják, akik Debrecenből úti céljukat Borsod fele veszik, hogy menetidő növekedés, ugyanis aszfaltozási munkálatokat végeznek ma reggeltől Virányos és Tisza nagyfalu között 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon jelzőrök jelzőtárcsával irányítanak. Ugyanis köszönjük a figyelmüket.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Nem lesz éves műszaki vizsga az idősebb autókra. Szigoríthatják a rolleres közlekedést a fürdővárosban. Rekordszámú fiatal pályázott az innovációs olimpián. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem vezetik be az éves műszaki vizsgát a 10 évnél idősebb autókra az Európai Unióban. Az Európai Parlament ugyanis végül nem támogatta a sok vitát kiváltó javaslatot. A tervezet szerint a régebbi autókat a jelenlegi 2 éves ciklus helyett évente kellett volna vizsgára vinni. Az EU ugyanakkor továbbra is szigorítaná az autó ellenőrzéseket. Az egyik új elképzelés szerint a hivatalos szervizeknek kötelező lenne rögzíteniük az autók kilométer-óra állását egy országos adatbázisban minden hosszabb javítás során. A cél az óratekerések és a visszaélések visszaszorítása. Színes programokkal ünnepelte várossá válásának 40. évfordulóját Edelény a pünkösdi hétvégén. A Kastélysziget parkjában megrendezett eseményen családi és környezetvédelmi programok is várták a látogatókat. A Zöld Kör Egyesület klímavédelmi standdal és több interaktív foglalkozással csatlakozott az ünnepséghez. A gyerekeket mesemondás, arcfestés, rongyszőnyek szövés és hajfonás szórakoztatta, de a legnagyobb sikert mégis Cuki, a Hajdú Böszörményi Póni aratta. A szervezők célja az volt, hogy a jubileumi ünnepség közösségi és környezettudatos élmény nyújtson a családok számára. Az elektromos rollerek használatának korlátozásáról is tárgyalt Hajdúszoboszló képviselőtestülete legutóbbi ülésén. A város vezetés összesen 32 napi rendi pontot vitatott meg, köztük közbiztonsági, szociális és a város üzemeltetési kérdéseket is. Ceglédi Gyula polgármester tájékoztatása szerint szó esett az illegális hulladék lerakás visszaszorításáról és a bölcsődei férőhely hiányról is. A testület elfogadta a rendőrkapitányság, a polgárőrség és a megyei őrszolgálat éves beszámolóját. Is. Utóbbi egyébként tavaly több mint 22 ezer hektár közterület felügyeletét látta el Hajdúszoboszlón. Gyermeknap alkalmából május 31-én ismét megnyílnak a hajdúbihari tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt. A nyitott szertárkapuk országos program keretében reggel 10 és délután 4 óra között várják a családokat a hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltóságok. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek közelebbről is megismerhessék a tűzoltók mindennapjait, valamint használt felszereléseket és járműveket is. Debrecenben egyébként egész nap füstsátorral készülnek, emellett délelőtt 11:30-kor és délután 2 órakor habparti is várja majd a gyerekeket. Több vidéki laktanya, köztük a kabai önkéntes tűzoltóság is külön programokkal csatlakozik az eseményhez. 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait a Magyar Innovációs Szövetség. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiai legjobbjainak járó elismeréseket idén 12 projekt 17 fiatal alkotója vehett át. A versenyre minden eddiginél több, összesen 721 diák jelentkezett. A szervezők célja pedig, hogy a jövőben ez a szám elérje az 1000-et. A legnépszerűbb témák között az informatika, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és az egészséges életmód szerepelt. Több pályázat az űrkutatással is foglalkozott.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében szerdán igazi nyárias meleg, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadék és széllökés. A légmozgás élénk lesz zivatarok idején, átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A minimum hőmérséklet reggel 16 fok körül alakul, napközben pedig 31 és 32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szücsinek köszönjük szépen a friss infókat. 4 múlt már 4 perccel útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán mérnek a Tiszavasvári úton, Debrecenben pedig a Mester utcán, valamint a Veselinnyi utcán is baleset történt, emiatt a torrulik a forgalom. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Bruno Mars-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: just might.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Még a kávéspögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Halott pénz és Bayer Expressen az új igen itt a kedd délutánomban a Sunshine FM-en. További klassz napot kívánok és kitartást, jó utat, jó munkát, hozza már is a friss útinfókat. Köszönöm szépen Balázs Vajverét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári mérnek, valamint fontos, hogy a 38-ason Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárút, emiatt a 30-as kilométernél lezertek a félútpályát, valamint jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Debrecenben pedig továbbra is sajnos két baleset lassítja a közlekedést, történt egy korábban a Mester utcán, valamint a Kishegyesi úton is, a Tesco környékén, emiatt hatalmas a torlódás. Várom a további infókat 0620 316 3000.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Közlekedés szempontjából fontos, hogy a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sávjárató. Valamint Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, a 18-as, valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad, és szintén a 38-ason a Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, emiatt a 30-as kilométernél lezárták a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Legyünk körültekintőek. 0620 316 3000. Ez a forró drót.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádióban. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Dén is a So Easy, a Sunshine, a Mennerú csak jó zene szól, és a túrához érkeztünk. A következő 60 percben pedig ráfordulunk majd a pénzügyi percekre, valamint a programajánlókra is. Viszont átadom a terepet Szücsinek, jönnek már is a legfontosabb hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Vészjelzést küldtek a kormánynak a munkaadók. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is, tartsanak velünk!
0: Köszi, mindjárt akkor várunk az óránkat, pedig egy fantasztikus üzenével zárjuk. A Red Bull Pilvaker érkezik. Hölgyeim, uraim, ez a szeptember.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk el többek

0: Használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Kaparós sorsjegynapok a Grand Casinóban.
2: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand sorsjegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
1: Közel 5 millió forint összdíjazás.
2: Grand Casino 024,
1: a Debrecen Pláza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új kötelező elem jöhet a műszaki vizsgákon. Több rendőr lehet a szórakozó helyek környékén. Rendkívüli visszahívást jelentett be a Nébi. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új szabály szigorítja a műszaki vizsgát Magyarországon. A jövőben kötelező lehet ugyanis a hibátlanul működő guminyomás ellenőrző rendszer, vagyis a TPMS megléte. Az autonavigator.hu szerint a guminyomás szenzor a kötelező biztonsági rendszerek közé kerülhet, így ha a hibajelzés világít a műszerfalon, az akár azonnali bukást is jelenthet a műszaki vizsgán. Különösen problémás lehet azoknál az autósoknál, akik olyan téli kerékszettet használnak, amelyben nincs szenzor. Már korábban 2027. június volt szó, a legfrissebb információk szerint már idén november 1-től életbe léphet az új szabályozás. Fokozott rendőri jelenlétet kérte a nyári hónapokra Debrecen polgármestere a belvárosi szórakozó helyek környékén. Pap László azután egyeztetett a rendőrség vezetésével, hogy a hétvégén utcai verekedés tört ki fiatalok között a Péterfia utcában. Az esetről készült videók nagy felháborodást váltottak ki a közösségi médiában. A rendőrség nyomozást indított, bár a szórakozó hely üzemeltetője nem tett bejelentést. Na, a városvezetés most azt kérte, hogy a rendőrök kiemelten figyeljék a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér környékét. A polgármester szerint a szórakozás nem vezethet erőszakhoz vagy balhéhoz a városban. Május 27-től augusztus 29-ig változik a közlekedés a MÁV-nál a Szerencs és Nyíregyházak közötti felújítási munkák miatt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint közvetlen MÁV busz járatok közlekednek majd Debrecen és Miskolc autóbusz állomása között, érintve a miskolci tiszai pályaudvart is. A pótlóbuszok több alkalommal indulnak naponta mindkét irányba. A MÁV felhívja a figyelmet, hogy a vonatpótló buszokon a vasúti jegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállításra és csoportos utazásra nincs lehetőség. Na, az aktuális menetrend a MÁV Plus alkalmazásban és a vasúttársaság felületein is elérhetőek. Nagy felületű útfelújítás kezdődött a Harsona utcán, ezt jelentette be Széles Dián, a alpolgármester. A munkálatok az időjárástól függően több hétig is eltarthatnak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra kell majd számítani az érintett szakaszon. A környéken működő vállalkozások már korábban jelezték, hogy az út rossz állapota miatt nehézzé és veszélyessé vált a közlekedés. A jelentős kamionforgalom következtében pedig az aszfalt több helyen megsérült, egyes szakaszokon csak egy sáv maradt biztonságosan használható. Rendkívüli termék visszahívást jelentett be a Nébih. A hatóság összesen 21 termék, több mint 100 tételét vonja ki a forgalomból mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Az ellenőrzések során két olaszországi magalapanyagnál találtak problémát. A visszahívás többféle csíramagot is érint, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy ellenőrizzék a csomagoláson található tételazonosítót és minőség megőrzési időt. Az érintett termékeket nem szabad felhasználni vagy elfogyasztani. A Nébih közölte, a visszahívás kizárólag a megjelölt tételekre vonatkozik, minden más termék biztonságosan fogyasztható. A visszahívott termékek listája pedig a hatóság oldalán található meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szerdán igazi nyárias meleg, ugyanakkor változékony idő ígérkezik. Többfelé fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként erős csapadék és széllökés. A légmozgás élénk lesz zivatarok idején átmenetileg, viharossá is fokozódhat a szél. A minimum hőmérséklet reggel 16 fok körül alakul, napközben pedig 31 és 32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kitartást kívánok mindenkinek, 29-30 fokot mérünk a térségünkben, holnap pedig akár 32-33 sem kizárt, hozom a hűsítőzeléket a következő 56 percben is. Kezdünk elsőként egy sírennel, már is szól a Szefer, és mindjárt jönnek a pénzügyi percek is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak józan.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlatípust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámlajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap, mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntető díjat is számolhatnak fel.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Kötelező bemosakodás.
5: Így van.
4: Igen. Kézfertőtlenítő.
5: Megvan. Mennyire, már nem sok van.
4: Mennyire veszélyes egyébként a nyári forróságban az autóban hagyni a kézfertőtlenítőt? Én minap ezen gondolkodtam, hogy ezt most dugjam el árnyékosabb helyre, de egyébként is 50 fokra is átmelegszik az autó, tehát nyilván azért vigyázok arra, hogy nap ne érje, de amúgy jelenthet veszélyt.
5: Tehát, hogy... nekem felpupozódott. Aha. Tehát ilyen szép nagy lett, és ahogy megnyomod a gombot, vagy egy kicsit hozzá, ez olyan kilőtt azonnal a tetőre, meg mindenhova.
4: Igen, és hátulül a gyerek is mondod, na kicsim, akkor fogd be a szemed, mert apa megmosta a kezét.
5: Nem kell igazából, nem kell olyan nagy tubust használni, meg ilyen nagy nyomósat. Tehát egy kicsit használhatsz, hogyha beteszed, mondjuk elmész bevásárlóközpontba, összefogdostod ott a cuccokat esetleg, ha meg akarod takarítani a kezedet. Nekem most hétvégén volt ilyen, pont jól jött volna, de már elfogyott.
4: Igen, egyébként jó, amit mondasz, mert a bevásárlóközpontban ugye fogod a kosarat, a tolókocsit, amihez ezren hozzányúltak, nem biztos, hogy mindenki olyan higiéniát követ, mint amit mondjuk személy szerint te vagy én, és hát utána jól esik tényleg egy kicsit bemosakodni. Minden egyes alkalom, amikor reggel beülsz, és ezt a rituálit megcsinálod, úgy érzem magam, mintha műtőben lennék, mintha éppen műtéthez készülnénk, tehát hogyha téged meglátlak, most már az agyam automatikusan ezt kapcsolja össze, hogy kellene egy maszk, meg egy műtősköpeny.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: FM programajánló.
1: Tájla és a Vodurután pedig jönnek a programajánlók így a két délutánunkban is Katától. Szia!
2: Szia, Roli! Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodályteremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden. Könnyed olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Gyerkőcökkel kéz a kézben irány a Nagyerdei Kultúrpark, mert május 30-án és 31-én hatalmas gyermeknapi hétvége dübörög náluk. Az ország első vidéki állatkertje és egyetlen klasszikus vidámparkja elképesztő programkavalkáddal készül. Ráadásul a játékgépeket is korlátlanul lehet majd nyúzni. Ha szeretnétek az állatok mellett egy hatalmasat pörögni, hullámvasutazni és felejthetetlen élményeket gyűjteni a szabadban, akkor ezt a hétvégét nagyon véssétek be a naptárba. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Köszönjük, 6 óra után pedig velem indul majd a 2 órás esti királyság műsor, Norri pedig a jól megérdemelte szabadságát tölti, de 8-ig tétek a főszerep 0620-316-3000. Most pedig Minellivel megyünk tovább, jön a Rampampam.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló!

0: A Wally Fabrik és a Rich Lola Sunshine FM-en a kedvencek között itt a kedd délutánunkban is. Hamarosan pedig 6 órához érkezünk, jön majd a Szücsi a térségi hír összefoglalóval, hogy mire számíthatunk, arról be is számol nekünk. Szia!
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Módosította alaptörvényjavaslatát a Tiszapárt. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, és 6 óra után pedig indul a 2 órás élő esti kívánság műsor velem. Lehet kérni a zenei kéréseket, üzeneteket, de akár be is csöröghetsz hozzám. 20-as 3-16-3000. Az óránkat pedig a Volkvit mivel zárjuk. Jön Félix, Jén és Sához páros.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Nyár végén felállhat a vagyon visszaszerzési hivatal. Csütörtökön dől el, jön-e a 4000 milliárd. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Módosította alaptörvényjavaslatát a Tisza párt. Magyar Péter visszavonta azt a részt, amely a keresztény kultúra védelmére vonatkozó alkotmányos passzust is törölte volna. A párt szerint félreértések alakultak ki, ezért pontosították a szöveget. Így már egyértelmű, kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése a cél. A javaslat emellett 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki mandátumot, és lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését is. A Fidesz szerint ugyanakkor a tervezett több pontja továbbra is súlyos alkotmányossági kérdéseket vet fel. Nyár végén várhatóan augusztus közepén kezdheti meg működését az új vagyon visszaszerzési hivatal. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban. Elmondása szerint a vagyon visszaszerzésről szóló törvényjavaslatot 1-2 héten belül nyújtják be. A hivatal a tervek szerint széles jogköröket kapna, és a vagyonosodási vizsgálatok is hozzátartoznának majd. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a pártelnökökre is kiterjesztenék a vagyonnyilatkozati kötelezettséget, és ellenőriznék azok valóságtartalmát. A miniszterelnök szerint akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálódhatnak majd. Magyar Péter új kabinetfőnököt nevezett ki. A miniszterelnök kedden jelentette be, Sümegi Klaudia tölti be a tisztséget, akiről magyar úgy fogalmazott, az egyik legösszetettebb és a legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. Sümegi közgazdász, filmproducer, jelenleg az Oxfordi Egyetem Executive Leadership programjának résztvevője, és közel egy évtizedes pénzügyi tapasztalat áll mögötte. Férjével egyébként közösen filmgyártó céget vezet, és ő volt az egyik alkotója a Tavaszi szél az Ébredés dokumentumfilmnek, amely Magyar Péter politikai útját követi nyomon. A miniszterelnök köszönetet mondott elődjének, Velkei Györgynek is, aki a külügyminisztérium államtitkára lett. A NAV június 1-jéig vár társasági adóbevallást mintegy 400 ezer cégtől, és kisvállalati adóbevallást több mint 100 ezer vállalkozástól. A számviteli beszámolót május 31-jéig kellett itt behelyezni. Aki ezt elmulasztja, akár az adószámát is elveszítheti. Az adót szintén június 1-jéig kell befizetni. A NAV idén is levélben keresi azokat, akik korábban késtek, vagy egyáltalán nem nyújtottak be bevallást. Nem véletlenül, hiszen a mulasztás 1 millió forintos bírsággal járhat. A koncesziós rendszerek felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról és szigorúbb vagyonosodási vizsgálatokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott pünköst hétfői interjújában. A kormányfő szerint több területen is átalakításokra készül a Tisza kormány, különösen ott, ahol az állam és a gazdasági szereplők kapcsolata érintett. Magyar Péter arról is beszélt, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik, ahol az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítése lesz a fő téma. A miniszterelnök szerint a cél, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a visszatartott uniós pénzekhez.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank a deviza középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint árfolyama a főbb valutákkal szemben. 1 euró 359 forint körül mozog, az amerikai dollár árfolyama 309 forint közelében alakul, amíg az angol font meghaladja 415 forintot. A svájci frankért jelenleg közel 394 forintot kell adni.
3: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szettet tudott nyerni Fucsovics Márton a Roland Garros férfi teniszversenyének első körében, ám az olasz Matteo Berrettini felőrölte az ellenállását, és 6-7-7-5-6-1-6-2-es győzelmet aratott a nyíregyházi teniszező ellen. Fucsovics Mártonnak marad így a páros, amelyben az amerikai Marcus Gironnal szerepel majd együtt, ellenfelük az első kiemelt duó lesz. Az egyéniben elért harmadik hely után csapatban is bronzérmet szerzett Batta és Sugár Limában. A Deac vívója a magyar női kart válogatott tagjaként szerepelt nagyszerűen. A bronz mérkőzésen Lengyelországot győzték le a mieink. Az Újpest és a Nyíregyháza is győzött hétfőn a férfi futszál NB1 rájátszásának utolsó tizedik fordulójában, így a címvédő Veszprémet megelőzve bejutottak a döntőbe. Az alsóházban kikapott a Haladás, ezzel a Pécs mellett a Vasiak búcsúznak az élvonaltól. A Nyírbátor 3-2-re nyerte a Veszprém otthonában, az Újpest 9-3-ra győzte le a Deacot, míg az A-Studio futszál Nyíregyháza 10-6-ra nyert az Aramis vendégeként. Az utolsó fordulót rendezték a labdarúgó NB3-ban, az északkeleti csoportban a Kismárda 2 elsősége már korábban eldőlt, viszont tartalékcsapat nem játszhat osztályozót az NB2-be jutásért. A bentmaradásért az utolsó fordulóban is nagy harc volt. Végül a Sényő csatlakozott a már játéknap előtt is biztos kieső 60-hoz. A Deac hiába győzte le a Nyíregyháza második csapatát, a Cigánd nagyobb gólarányjal nyert a Kisloki ellen, így a cigándiak játszhatnak osztályozót a feljutásért. Íme az eredmények: Tiszafüred Ózd 3-2, DVTK 2-63-2, Termálfürdő Tiszaújváros Tarpa 1-1, Cigánd DVSC 2-5-0, Gödöllő Kisvárda 2-1-1, Deac Nyíregyháza 2-3-1, Sényő Füzesabony 2-2 és Putnok Eger 4-1. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap térségünkben forró, füllett zivatarokra hajlamos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében meg is erősödhet. Hajnalban 15 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 30-32 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Szöcsőnek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, indul már is a 2 órás élő esti 9-es műsor, ma velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, lehet üzenni is, csörögni egészen 8-ig. 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a Black Eyed Peas sikerével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Dalton és a Blood Running a Sunshine FM-en, ez továbbra is a két órás élő esti kilencsőnk műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, egészen 8-ig Kondor Roland. Én teljesítem ma a zenei kéréseket egymás után. Itt a telefonszámom is hozzá.
1: 0620 316 3000.
2: Zenét szeretnék kérni.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: igazi újdonságok. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó

Alan Walker és Dash Berlin párosan. Ez volt a Better Off, ez továbbra is a két órás élő esti kívánság műsor, és Zsolti üzent Sierra Lynn Bogicának, életem szerelmének szeretnék kérni egy zenét, ha lehet, akkor Michael Jacksont, mert a film teljesen elvarázsolta őt, azóta 0-24-ben ebben élek. Zsolti, neked kitartást kívánok, szerintem Bogicet is meg lehet érteni, nagyon sokan vagyunk most így a Michael film után. Hölgyeim, uraim, itt a Beat, itt a két órás élő esti kívánság műsorban, 8-ig várom a zenékéréseket. Csak jó zenem, ez a Sunshine.

0: Valmar a Sunshine FM-en is az Éget a nap, ez volt a Manuellel közös koprodukció itt a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 7 órához érkeztünk, így átadom a telepet Szücsinek, érkeznek a legfontosabb hírek. Azonban közlekedés szempontjából fontos, hogy a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sávjáratú. Valamint a Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, a 18-as, valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad, és szintén a 38-ason a Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, emiatt a 30-as kilométernél lezárták a félútpályát, és jelzőlámpán irányítja a forgalmat. Legyünk örültekintőek, és vezessünk itt a keddestében is megfontoltan. Ha bármi infó van, akkor jöhet, de ha üzennél, azt is várom a következő órában. 0620 316 3000. Egy tuti, hogy hét után a Purple Disco Machine-nel kezdünk. Mindjárt jön a Hertz-el közös Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
2: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Illatok.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átláthatóbb sportfinanszírozást ígér a kormány. Bajban a magyar-szerb olajvezeték projekt. Felpörög a nyári diákmunka szezon, 500 000 is kereshetnek a fiatalok. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem változik a sportegyesületek állami támogatása. Ezt tisztázta a sportért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, az elmúlt napok találgatásaival szemben a klubokat érintő kormányzati döntés nem született. A miniszter szerint most az a legfontosabb, hogy a már futó sportprojektek és nagy események szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, ha jövőben átláthatóbb sportfinanszírozást szeretnének, tiszta szabályokkal és erősebb ellenőrzéssel. Pósfai Gábor hangsúlyozta azt is, a sportszövetségek működésében a szakmaiságnak kell előtérbe kerülnie, és kevesebb politikai befolyásra van szükség a magyar versenysportban. Bajban a magyar-szerb olajvezeték projekt. A két országot összekötő mintegy 150 millió eurós kőolajvezeték közbeszerzési folyamata ismét megakadt. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt, közel 2 milliárd forintos tendert támadták meg jogorvoslattal. A kivitelezési szerződést ugyan már aláírták, az MVM vezette konzorciummal, de amíg a jogvédelmi bizottság nem dönt, a projekt áll. Az érintett 113 kilométeres föld alatti vezeték Horgostól Újvidékig kötné össze a két ország hálózatát, és évi 5,5 millió tonna olaj szállítására lenne képes. Lezárult a 2025-26-os tavaszi érettségi írásbeli időszaka Magyarországon. Az utolsó héten többek között fizikából, filozófiából, drámából és idegen nyelvekből vizsgáztak a diákok. A harmadik hét feladat sorai sokak szerint kifejezetten nehezek és összetettek voltak. Az első héten a kötelező tantárgyak magyar irodalom, matematika, történelem, valamint az angol és német nyelvi vizsgák zajlottak. Majd ezt követték a választható tantárgyak. Az írásbeli megmérettetések után rövid pihenő vár az érettségizőkre. Az emelszintű szóbeli vizsgák ugyanis június 3-án kezdődnek, a középszintű szóbelik pedig június közepétől indulnak országszerte. Az új magyar kormány minden elköltött közpénzt megvizsgál, ahol korrupció gyanúja merül fel, ott jogi eljárásokat indít. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt egy prágai konferencián. A beszámolók szerint a tárcavezető hangsúlyozta. A kabinet továbbra is elkötelezett a jogállamisági mechanizmusok helyreállítása, az intézmények autonómiájának megerősítése és a sajtószabadság visszaállítása mellett. Idén nyáron is felpörög a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák szövetkezet szerint az átlagos órabérek bruttó 2200 és 2500 forint között alakulnak, de egyes területeken ennél jóval többet is kereshetnek a fiatalok. Kiemelten jól fizetnek például az informatikai, pénzügyi és nyelvtudást igénylő munkák. A legszorgalmasabb diákok akár havi 500 000 forint feletti fizetést is hazavihetnek a nyári szezonban. A legnépszerűbb munkák továbbra is a vendéglátásban, a kereskedelemben és a fesztiválokon érhető el, ahol a következő hetekben tovább nőhet a munkaerőigény.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap térségünkben forró, füllett zivatarokra hajlamos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében meg is erősödhet. Hajnalban 15 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 30-32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Köszönjük szépen Szucsinek a legfrissebbeket. 7 múlt már 4 perccel, pörög tovább az élő kívánság műsor, egészen 8-ig várom ma is a zenei kéréseket. Én vagyok Glac Norbi, magyar hangja, Kondor Roland, aki a következő napokban majd egy jó kis telefonközpontosként teljesíti az üzeneteket. Kezdünk elsőként a Wonderful Life-val.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Wiz Khalifa és Charlie Puff párosan, ez volt a See You Again, egy nagyon kis, klassz, szép ballada a keddesténkben, ez továbbra is a két órás esti kívánság műsor, és Csaba üzenetével folytatjuk. Szia Roli, én szeretnék kérni egy zenét Vecának, a kolléganőmnek. Évek óta dolgozunk együtt is, ma először láttam azt rajta, hogy valami nincs rendben. Szeretném tudatni vele, hogy én mindig mellette leszek, és mindig számíthat majd rám. Üzenet átadva, Csabának az írásában azért egy picivel többet érzek, mint egy sima munka kapcsolat. Na de hát ezt nem nekem kell eldönteni. A Groove House jön, ez a Vándor.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Hás és a Midnight a Sunshine FM-en jönnek a keddestében is a programajánlók.
3: Szia Roli! Készítsétek a hallójárataitokat, mert május 27-én este 7-kor Schubert, Mozart és Beethoven veszi át az irányítást a Kodály teremben. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar olyan nagyszabású hangversenyt rittyent nekünk, ahol lesz minden. Könnyed, olaszos dallamok, virtuóz szólók és Beethoven energikus 8. szimfóniája, ami annyira tele van élettel, hogy még a karmesteri pálca is táncra perdül tőle. Ha ti sem akartok lemaradni erről a klasszikus buliról, akkor a Kodály Zoltán általános iskolában a helyetek. Gyerkőcökkel kéz a kézben irány a Nagyerdei Kultúrpark, mert május 30-án és 31-én hatalmas gyermeknapi hétvége dübörög náluk. Az ország első vidéki állatkertje és egyetlen klasszikus vidámparkja elképesztő programkavalkáddal készül. Ráadásul a játékgépeket is korlátlanul lehet majd nyúzni. Ha szeretnétek az állatok mellett egy hatalmasat pörögni, hullámvasutazni és felejthetetlen élményeket gyűjteni a szabadban, akkor ezt a hétvégét nagyon véssétek be a naptárba. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez volt a Turn the Lights Off, köszönöm szépen a mai figyelmed, ennyi volt a kívánság műsor, holnap majd 2 órát követően újra együtt rádiózhatunk, és a délutánban majd a műszak végéig elkísérlek, viszont most visszarepülünk ma reggelre, 8 órát követően pedig jönnek majd a kiváló zenék egészen reggelig. Pihentető kedvestét kívánok, Kondor Roland elép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Elérkezett egy történelmi pillanat, ugyanis éles bevetésem volt egy takarító robot. Na most azt kell tudni, hogy megérkezett egy olyan humanoid robot, amely kitakarítja a lakásodat San Franciscóban. Az ég álljon meg benneteket, nekem nincs lakásom San Franciscóban. Tehát nekem ez volt a problémám, ezt elolvastam, aztán be is zártam a cikket.
3: Meg amúgy is akkor a kedvenc hobbiddal mi lenne? Hát te szeretsz takarítani.
2: Hát azt azért túlzás, hogy szeretek, csak szeretem, hogyha rend van inkább. Szóval 46 ezer forintért kitakarít egy 3 órás művelet által ez a robot, és már most élesben tesztelték, május közepén, május 14-én zajlott le az Egyesült Államok történetének első lakossági ügyfelénél végzett humanoid robot takarítás. Köszönjük szépen, mindenki jól van, nem sérült meg senki, de hogyha meg is sérülne bármi, akkor egyébként van minőségbiztosítás, szóval kifizetik az okozott károkat. Uh-huh. Na most ez úgy történik, hogy letöltesz egy applikációt, bármilyen más egyéb szolgáltatásnál, kiválasztod a helyszínt, időpontot, és akkor egy idő után pedig majd a megadott időpontra nem egy fáradt arcú takarító érkezik, hanem ez a két lábon járó humanoid robot. Én még azért őszintén szóval mindig inkább egy fáradt arcú takarítónak jobban örülnék, de ott meg az lehet ugye a hátulütője, hogy hát egy idegen beengedni a lakásba, igen, szétnéz, ki tudja mit csinál. A robot úgyse csinál semmit, csak minden tele van kamerával. Csak tele van kamerával, rögzítik. Igen. Igen.
3: Ki tudja, ki nézi a kamerákon keresztül, ők pedig, néznek szét.
2: Már pedig valaki nézi, mert egyébként van egyfajta ilyen humán erőforrás a gép mögött, ugyanis még nem elég okosak ezek a szerkezetek, ahhoz, hogy például egy fura alakú tányért, vagy poharat, hogyha megfog, hogy nem tudja, hogy hova tegye, vagy hogy fogja meg, és akkor olyankor van az, hogy az ilyen operátor központban ül egy ember, és akkor átveszi az irányítást. Akkor tulajdonképpen, hogyha valaki akkor ez egy ilyen home office-ban is végezhető dolog, rányit az asszony, te mit csinálsz megint a gép előtt? Ja, a szomszédnál takarítok.
3: Igen.
2: Távolról. Uh-huh. Tehát, hogy te irányítod a robotot. Egyébként a robot az nagyon szépen

0: sokféle ilyen takarítási dolgot. Keresem itt például, hogy a portörlés, a padlótisztítás, a ruhák összehajtása, elmosogatás, de könyörgöm, a mosogatás, folyton ezeket emelik ki, hogy mosogatás. De van mosogatógép?
1: Igen. Azt meddig tart berakni, utána meg kipakolni. Nagyjából ennyi a teendő. A hajtogatás, hát az megint nem egy nagy meló most összehajtogatni a ruhát. A portörlés, na jó, hát meg jó, ott vannak a porszívók, okay, meg a mindenféle, már robotporszívó, meg minden, tudom, a kedvenced. Kiléptél az ajtó, az volt, és mindenkinek ezt emlegetem. Gabi ott hagyta a robotporszívót, és berakott azonnal az első.
0: Igen. Majd visszaszaladtam valamire a házba, mert valamit ott felejtettem, és már hallom, hogy dünnyög, már pittyeg, már sír. Gyerek, egy perce hagytalak itt.
1: Igen, igen.
0: És abban a tudatban hagytam itt, hogy lemerülésig, tehát itt ez egy órán, másfél órán keresztül, mint a kis angyal úgy fog takarítani, mire hazajövök, ki üti a szememet a csillogás. Na nem, ez nem így történt. De egyébként visszatérve erre a robotra, nekem az lenne a félelmem, hogy tudod, portörlés, hogy leveszi akkor a polcokról, meg a komódról, meg mindenhonnan a dolgokat, a tárgyakat, és nem ugyanoda rakja vissza. És akkor belépek nálam.
1: Nálad ez halmozottan. Hát és igen, meg hogy fogja meg? Honnan tudja, hogy most melyik a törékeny, meg melyik a kevésbé?
0: Mekkora erővel kell megfogni
1: egy
0: vázát?
1: Igen, egy könyvet megfogni, vagy mondjuk egy műanyag repülőgép modellt, ami ki van rakva. Hát nem ugyanazzal kérdés. Az erővel kell megfogni. Tehát vannak itt komoly kérdések.
0: Mivel egy okos robotról van szó, nyilván neked egyébként akár hobbid, akár munkát, hogy modelleket raksz össze, akár modell repülőket, vagy bármilyen más tárgyakat. Tele van a házad ezzel. Oké. Megy, megfogja, hogy majd ugye alatta letörölget, de hát azzal a mozdulattal össze is roppantotta. Ugye. Mit tesz ilyenkor egy okos robot?
1: Összerakja.
0: A földre hullott darabokkal összesepli és kidobja.
1: Így lett a MiG-29-esem propelleres. Eredetileg vadászgép volt, de egy An-2-est is összetört, rátette a propellert az elejére, és kész. Az is lehet, hogy ötvözi a kettőt, mert vannak ugye hajómodellek is, meg autómodellek. Na, hát tudtad, hogy a Titanicnak kereke volt? Na, ugye, hogy nem. Most már a robot összerakta neked.
0: Hát nyilván azzal kellett betolni a ízre.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új kötelező elem jöhet a műszaki vizsgákon. Ősszel indulhat a nyugdíjas szépkártya program. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új szabály szigorítja a műszaki vizsgát Magyarországon. A jövőben kötelező lehet ugyanis a hibátlanul működő guminyomás ellenőrző rendszer, vagyis a TPMS megléte. Az autonavigator.hu szerint a guminyomás szenzor a kötelező biztonsági rendszerek közé kerülhet, így ha a hibajelzés világít a műszerfalon, az akár azonnali bukást is jelenthet a műszaki vizsgán. Különösen problémás lehet azoknál az autósoknál, akik olyan téli kerékszettet használnak, amelyben nincs szenzor. Már korábban 2027 júniusáról volt szó, a legfrissebb információk szerint már idén november 1-től életbe léphet az új szabályozás. Már idén augusztusban megkapják a családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A támogatás mintegy 700.000 nehéz helyzetben élő család számára nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A program célja, hogy a gyermekek megfelelő és biztonságos körülmények között kezdhessék meg az iskolát. A kormány emellett bevezeti a nyugdíjas szépkártyát is. Az intézkedés évente 200.000 forintos támogatást biztosíthat azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 250.000 forintot. A támogatás várhatóan ősszel érkezik meg az érintettekhez. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, vagyis a NEAK, és ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár, röviden OEP lesz az intézmény neve, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az új OEP nem csupán kifizető helyként működik majd, hanem értékalapú biztosítóként is szerepet vállal az egészségügyi rendszerben. Az intézmény vezetésére Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérték fel. A miniszter közölte, már megkezdődött az egészségügyi háttérintézmények átalakítása és az átadás átvételi folyamat is. A magyarországi autók több mint fele sérült előéletű lehet, erre jutott a Car Vertical friss elemzése. A jármű történeti adatok alapján a hazai autók 57%-a szenvedett már valamilyen károsodást. Bár a legtöbb esetben kisebb sérülés volt, az autók közel 2%-ánál a kár meghaladta a jármű értékének felét. A szakértők szerint komoly veszélyt jelenthet, hogy egyes súlyosan sérült autókat olcsón helyreállítanak, majd eltitkolt előélettel értékesítenek a használt autópiacon. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy tévhit, a Nyugat-Európából behozott használt autók automatikusan jobb állapotban vannak. Nem szűnik meg a késési biztosítás a MÁV-nál. Erről beszélt Hegyi Zsolt vezérigazgató a Visegrádi Országok vasúti vezetőinek budapesti találkozóján. A MÁV első embere hangsúlyozta, jelenleg nincs döntés a rendszer megváltoztatásáról, és továbbra is fontosnak tartják az utasok felé történő felelősségvállalást. Mint mondta, a késési biztosítás nem csak anyagi kompenzáció, hanem annak jelzése is, hogy a vasúttársaság nem fogadja el a jelentős késéseket. Hegyi Zsolt hozzátette, a legfontosabb cél továbbra is az, hogy minél pontosabb és kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés a nyári időszakban is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap térségünkben forró, füllett zivatarokra hajlamos idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében meg is erősödhet. Hajnalban 15 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 30-32 fok közé melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: újabb búra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.